és ekkor hirtelen felébredt. Felébresztett a nagyvárosi zaj. Körülnézte, négy szürke fal merett rám. Rá kellett döbbennem, hogy az egész csak egy édes álom volt. De a szívem mélyén azóta is ott cseng halkan, mit még anyám dúdolt valamikor régen, egy régi dalban. Hogy olyan jó, az otthon zöld füvön.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

QRH-n a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Minden nap. Reggeltől éjfél.

Jó reggelt kívánunk! Ez volt az Élet tanáról, és ugye Zoránt hallhattuk a Muravidéki Magyar Rádióban vasárnapban, augusztus 16-a, és jó reggelt kívánunk! Nézzük a reggeli csapatot! Leverte oda lesz a hangtechnikus, nem lesz, már az, és a zenéket pedig Király Bognárka válogatta az önök számára. Úgyhogy jó reggelt kívánunk, és akkor már is zenélünk még egyet. Jön a bolond tavasz itt a Margaret Island, rövidke kis dal, utána pedig jövünk is vissza.

Ahogy említettük, tehát egy rövidke kis dal, Margaret Island, ugye is a Bolond tavasz című dalt hallhattuk. 5 óra 41 perc lesz mindjárt a pontos idő, vasárnap van, augusztus 16-a, és hamarosan a napkelte is lesz. Egyébként a mai napon ez 5 óra 53 perckor lesz, mármint ugye a napkelte itt Lendva környékén, úgyhogy egy kicsit még várni kell rá, 12 percet, de aztán akkor meg lesz. Na, a nap nyugta pedig 20 óra 2 perckor várható. Egyébként érdekességként ma még ugye azért sok napsütésben lesz részünk, meg meleg is lesz, 33 fokig melegszik majd fel a levegő hőmérséklete, viszont most a reggel az eléggé friss, 13 fokot mérünk jelenleg itt Lendván. De persze, ami az időjárást illeti, arról majd akkor később többet, ugye 6 órakor, amikor információkkal jövünk. Most viszont Jameliával jövünk, tőle pedig jön a Stop.

Tegnap ugye a szlovén labdarúgó bajnokságban megrendezték az örök rangadónak nevezett találkozót, és itt ugye az Olimpia Maribor összecsapásról beszélünk, és hát ez minden szempontból olyan fontos és érdekes mérkőzés, és nem csak sport oldalról. No, de a végén azért döntetlen lett a vége, tehát Olimpia Maribor 1-1, 6000 néző volt egyébként kíváncsi erre a mérkőzésre, Urbancsics lőtte a gólt a bírói ráadásban már az első fél idő végén, tehát az 51. percben, vagyis 45 plusz 6, mondhatjuk úgy is, illetve a másik oldalon akkor pedig Luka Zahovics volt az, aki betalált a 85. percben, ezzel akkor ugye meglett a végeredmény, vagyis 1-1. Volt még egy mérkőzés, ugye Raft 1903 Celje összecsapás, az aktuális bajnok érkezett Lendvára, 1-3 lett a végeredmény, és hát Tusa, Dukuli, valamint Zabokónik lőtték a Celje góljait, a hazaiaknál Boredos volt az, aki sikeresen bevette az ellenfél hálóját, 1500 néző volt kint a Lendvai Sportparkban. És 3 mérkőzés még vár ránk, ezek pedig a következőek, 2 mérkőzés ma lesz, az egyik 17 óra 30 perckor, ez a Kácsár Radomlje alumíni összecsapás, a másik az 18 órakor kezdődik, Brynja Grosupje Mura mérkőzés. 20 óra 15 perckor pedig akkor jön a Kopper Bravo mérkőzés. Jelenleg egyébként a táblázat úgy néz ki, hogy Maribor, Celje, aztán jön a Nafta, de ez még akkor ugye változhat a mai nap folyamán. 5 óra 47 perc, pontos idő, Onodi Eszterék jönnek, méghozzá Én úgy alszom című dal, aztán pedig névnapot köszöntünk.

Ma ugye augusztus 16-a van. Augusztus 16-a pedig Ábrahám nap. Vagyis Ábrahám névnapot ünneplünk. Héber eredetű név, jelentése a Biblia szerint a sokaság atya. A pátriarka eredeti neve Abiram, tehát Ábrahám volt. Hosszabb névváltozatot akkor kapta, amikor Isten megígérte neki, népek sokasságának atyává teszlek. Tehát Ábrahámok, boldog névnapot kívánok. Egyébként pedig ezen a dátumon ünnepelhetnek az Istvánok, Szerének, Csépánok, Teodorok és a Szerénuszok is. Úgyhogy névnaposoknak boldog névnapot kívánok, születésnaposoknak pedig boldog születésnapot. Vasárnap van, augusztus 16-a, 5:51 perc a pontos idő. Jó reggelt!

Tiltott szerelem volt tehát ez, hamarosan pedig információk jönnek, mert 6 óra lesz, úgyhogy 3,5 perc múlva várjuk Önöket, mert jövünk az információkkal.

0: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió. Időjárás.
1: Jó reggelt, tehát 6 óra van, és jönnek az információk, a napkelte is már megvolt 7 perccel ezelőtt, tehát 5:53 perckor. Úgyhogy most derítsük ki azt is, hogy milyen lesz az időjárásunk, és hát azt mondják a meteorológusok, hogy Szlovéniában ma derült, napos időjárás lesz, és a mai nap folyamán lehet némi kis délnyugati irányú szélre számítani. Délután és este egyébként nem zárható ki teljesen, hogy helyenként előfordul a kisebb zápor vagy zivatar. Amúgy a hőmérséklet a nap folyamán és országszerte 32 és 37 fok közt alakul majd. Moravidékre délutára kis felhős égbolt várható, a csúcsérték pedig 34 fok körül lesz. Na az éjszaka folyamán viszont akkor majd megnövekszik a felhőzet, és a csapadékokra is lehet már számítani. A reggeli hőmérséklet holnap országszerte 14 és 19 fok közt lesz. Tenger melléken egyébként 21 fokra lehet számítani. Aztán holnap a nap folyamán változóan felhős időjárásunk lesz. Több helyt előfordulnak, csapadékok, záporok, zivatarok is kialakulhatnak, na és ezek akkor délután már észak irányában kiterjednek az ország egész területére. Több helyt akár hevesebb zivatar is kialakulhat. És megjelenik majd az északi irányú szél is. A hőmérséklet holnap 26 és 32 fok közt alakul majd. De aztán ugye a front, mikor majd megérkezik, akkor lehűlés várható. Kedden viszont akkor felszagolozik a felhőzet. Reggel azonban a síkság, akkor akár ködre is lehet majd számítani. Délután pedig akkor ismételten megnövekszik majd a felhőzet, és még helyenként előfordulhatnak csapadékok, záporok, zivatarok. Szerdán egyelőre úgy néz ki, hogy derült napos időjárásunk lesz, és átmenetileg ismételten egy kicsit majd melegszik az időjárás. Meg délnyugati irányú szélre is lehet majd számítani. No de, mondjuk el még akkor azt is, hogy holnap hajnalban Muravidék felett már erősen felhős lesz az égbolt, 17 fokra számíthatunk. Aztán délután is erősen felhős lesz az égbolt, záporok, zivatarok, csapadék, erre mind lehet számítani. A csúcsérték pedig akkor 27 fok körül alakul majd. A jelenlegi hőmérsékletek azok pedig akkor így alakulnak. Krány 16 fokos, Triglav-Kederice 13 fok van. Ljubljanában 18 fokot mutatnak a hőmérők. Maribor 14 fokos, Muraszombat jelenleg 13, Ptuj úgy szintén 13, Celjében is 13 fokot mérnek. Koppen 22 fokos, Goricskon 19 fok van, Lendvár 16 fokot mutatnak a hőmérők. Portoros pedig 18 fokos. Magyarországra pedig így hangzik az előrejelzés. Többnyire derült, napos idő várható ma, majd késő délutántól az északnyugati tájak fölé már érkezhet némi felhőzet, melyben néhol a határ közelében zápor, zivatar sem kizárt. A déli szél nagy területen megélénkül, estére azonban nagy részt mérséklődik, vagy legyengül. Legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 33 és 36 fok között alakul. Késő estén általában 24-30 fok közé csökken a hőmérséklet. Zala és Vas megye fölött pedig kissé felhős lesz ma az égbolt, 35 fokos csúcsérték várható. Hétfőn, vagyis holnap. Északnyugat felől tovább növekszik a felhőzet, de az Alföldön eleinte még legalább több borás napsütés valószínű. Egyre több helyen fordulat elő zápor, zivatar. A déli szél néhol megélénkül, majd az északnyugatira forduló szelet élénk, erős, zivatarok környezetében viharos lökések kísérhetik. A hőmérséklet délután 27 és 36 fok között valószínű, délkeleten lehet majd mérni a magasabb értékeket. Holnap hajnalban Zala megye, kissé felhős, 18 fok. Vas megye, közepesen felhős, zivatar, zápor már kialakulhat, 19 fokra kell készülni. Majd pedig délután Zala megye, közepesen felhős lesz, 29 fok várható, és záporra is készülni kell. Vas megyére pedig azt írják a meteorológusok, hogy holnap délután közepesen felhőségbolt mellett 28 fok várható, viszont zápor, zivatar szinte mindenütt előfordulhat az egész megye területén.

0: Kedden reggelre nagy területen csökken a felhőzet, de keleten maradhatnak felhősebb tájak, majd napközben ott is napos, gomoly felhős idő várható. Szerdán napos idő várható, gomoly felhőkkel, kicsi lesz majd a csapadék esélye, a hőmérséklet pedig már ismételten 30 fok körül alakul majd. Mi pedig nézzük még a hőmérsékleteket. Békéscsabára 16 fok van, Budapest 18, Debrecen 17, Győr 16, Pécs-Sármellék 17, Siófok 21, Szeged 17, Szolnok 20, Szombathely 14, Lenti 13, Keszthely 15 és Nagykanizsa 18. És akkor, ami még hiányzik, az nem más, mint a pillantás az utakra.
1: Közlekedési hírek.
0: Országszerte jelenleg zavartalan a forgalom, komolyabb fennakadásokról nincs hír, még az autópályákon lévő munkálatoknál sincs nagyobb torlódás, úgyhogy ez mindenképp jó hír, tehát mindenkinek szerencsés utat, balesetmentes közlekedést kívánok. Egyébként pedig ma vasárnap van, ami azt jelenti, hogy 8 és 22 óra közt majd kamionstop lesz érvényben, vagyis nem közlekedhetnek majd azok a kamionok, amelynek az összsúlya meghaladja a 7,5 tonnát.

Na akkor most ismételtem már van egy információnk, méghozzá ugye az autósok számára, mint mindig ilyenkor reggel hajnalban. Ez pedig az, hogy ma Buraszombat körzetében mérik gyakrabban az autók sebességét a rendőrök. Ugyanúgy, mint tegnap tehát. De azért most is, meg tegnap is, meg mindig is legegyszerűbb megoldás az, ha mindenütt betartják a szabályokat. Jó reggelt kívánunk, 6 óra 19 perc. A pontos idő vasárnap van, és augusztus 16-a. Jön Ákos! És a végre.

6:25 perc lesz mindjárt a pontos idő, ez volt Ákos, és van végre című dal. Hamarosan pedig reggeli terepjáró is jön majd. Méghozzá egy témával várjuk Önöket, úgyhogy számítunk a figyelmükre 6:30 perckor.

0: Podgyász. Úti célok turista szemmel.
1: Az egyik legnépszerűbb látnivaló a Magyar Szent Korona és a koronázási jelvények hiteles másolata. Egyébként sokan meglepődnek, amikor megtudják, hogy az eredeti koronát hosszabb, rövidebb időszakokra valóban a visegrádi várban őrizték.
2: Következő adásunkban Borsos Flórával Visegrádra, a magyar királyok egykori városába kalauzoljuk Önöket. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.
0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazin.

0: Jó reggelt következik, tehát akkor a reggeli terápiáról vasárnap van, ugye, és 6 óra 30 perc a pontos idő, és egy téma várja most önöket, nézzük is akkor, hogy mi ez a téma. 7 előadást tervezett a 2026-27-es színház idényre a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet. Lesz benne zenés dráma, vígjáték, operett, bohózat és hagyományos dráma is. Botka Ágnes foglalja össze a kínálatot.
1: Az első előadást szeptember 10-ére látták elő az Udvari Kamara Színház Karádi és a Szerelem, Újszászi és a Világa című zenés drámát. Ennek lendvai vendégszereplését a Dériné program támogatásával ingyenesen a Ljubljanai Liszt Intézet szervezi. Szeptember 30-án a Rátonyi Róbert Színház társulata Csiki Fényes Kardos a Nagymama című operettjével érkezik. Október 12-én a Bánfalvi produkció Szabó Magda Pilátus című drámáját mutatja be. November 26-án lesz a következő darab, ugyancsak a Bánfalvi stúdió előadásában Ray Cooney Kölcsönlakás című vígjátékával érkezik Lendvára. Január 12-én a Zente Ferenc Színház Ödön von Horváth Máshol van az igazság című színművét hozza el. Február 9-én a Veresegy Színház Bársony Lőrinc Amerikai komédia című zenés vígjátékával érkezik, és ebben a hónapban a Pesti Művészínház Georges Feydeau Kézről kézre az Asszony körbejár című bohúzatát mutatja be az itteni közönségnek. A 2026-27-es színházi idény bérlete 105 euró, diákoknak, pedagógusoknak és nyugdíjasoknak 85 euró lesz az ára. Az előző év bérletesei a jegyeket augusztus 31-én, szeptember 1-én és 2-án hosszabbíthatják meg, illetve szeptember 3-án és 4-én lehet kiváltani az új bérletet délelőtt 9-től 16 óráig a Lendvai Színház és Hangversenyteremben. A jegyárak 25 euróba kerülnek. Nyugdíjasoknak, diákoknak és pedagógusoknak 20 euró. A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, mint szervező, a műsorváltoztatás jogát fenntartja.
0: Na, az volt akkor a reggeli terepjárom, és ugye tudják, van egy honlapunk mmr.se, ott teljes terjedelemben meghallgathatják, illetve más terepjárokat is, más anyagokat is, más műsorokat is, és meg sok minden mást. Úgyhogy mmr.se, azt is ajánljuk a figyelmükbe. Jöjjön egy kis zene, jön a korá, meg a Honey Beast is itt lesz.

Na, tegnap érkezett ugye a hír, hogy elhunyt Milenázu Pancsics, a szlovén színház és filmművészet egyik legnagyobb alakja. 79 éves színésznő több mint 5 évtizedes pályafutása során több mint 120 színházi, valamint több mint 80 filmes és televíziós szerepet játszott. És nem csak Szlovéniában, hanem az egykori Jugoszlávia egész területén ismert és elismert művésznek számított. Milenázu Pancsics 1946. december 18-án született. Gyermek és fiatalkorát Bohinska Belán töltötte. 1965-ben kezdte meg tanulmányait a Ljubljanai Színművészeti Akadémián, majd pályája során több színház társulatának is tagja volt. Játszott a Ljubljanai Városi Színházban, a Szlovén Ifjúsági Színházban, karrierének jelentős részét pedig a Ljubljanai SNG Dráma Társulatában töltötte. A szélesebb közönség számára talán legismertebb alakítása, mert a szerepe volt az 1973-ban bemutatott Cvetje v jeseni, vagyis Virágok ősszel című filmben, amelyet ugye Matyáš Klopčič rendezett. A szerep is maga a film és a szlovén filmművészet klasszikusává vált. Pályája kezdetén egy gyakran alakított temperamentumos fiatal nőket és csábító karaktereket, később pedig egyre összetettebb drámai nőalakok megformálásával bizonyította rendkívüli színész és sokoldalúságát. Munkásságát gyakorlatilag valamennyi jelentős szlovén színházi és kulturális kitüntetéssel elismerték. Megkapta többek között a Prešeren díjat életművért, 1999-ben a szlovén színjátszás legrangosabb elismerésének számító Borsnik gyűrűt, valamint az aranyérdemrendet is. Milenázu Pancsics 2011-ben hivatalosan nyugdíjba vonult, színészettel azonban nem búcsúzott el, élete végig aktív maradt, és továbbra is vállalt szerepeket. A szlovén kultúra egyik legismertebb és legnagyobb hatású színész egyénisége 79 éves korában hunyt el, vagyis tegnap ugye érkezett a hír, hogy elhunyt Milenázu Pancsics. Nyugodjon békében!

Antal Emőkelet, a Miss Balaton királynője, ő nyerte a versenyt, augusztus 15-i döntőjét, ami ugye akkor tegnap volt. A koronát elődjétől a 2024-ben győztes Bábel virágtól vehett át. Ez pedig akkor természetesen csak gratulálni tudunk neki. 12 versenyző jutott egyébként ugye a döntőbe. És hát tegnap este akkor új királynőt választotta Miss Balaton csapata, a koronát a Szatmár Németi Antal Emőke nyerte. Ő került ki győztesen a 12 döntős lány közül. A verseny fináliát a Balatonfüredi Kongresszusi Központban rendezték. Lődög Nora, Anonzita és Gianni számos korábbi nyertes többek között Balog Eleni, Király Lili és Csupor Olivia is megjelent, hogy tanulj legyenek az új királynő koronázásának. A regnáló 2024-es Miss Balaton királynő Bábel virág adta át a koronát Antal Emőkének. Az első udvarhölgy Vasvári Boglárka, míg a második udvarhölgy Wittmann Larina lett. A zsűriben Dr. Dobó Ágnes korábbi szépségkirálynő, tartalomgyártó, Hegedűs Gábor egykori válogatott, magyar bajnok vízilabdázó, Manő Krisztina, Glamour magazin főszerkesztője, Rába Közi Andrea manöken, valamint zsűrielnökként Nálási Pál fotóművész foglalt helyet. Az este műsorvezetője Gelencsér Tímia és Iszák Eszter voltak. Nyertesnek pedig akkor még egyszer gratulálunk innen is. Jön az Ergo, szerelem az, amit annak érzel.

A szigetnek előre kell menekülnie. Idén a közönség és a sajtó visszajelzései alapján azt láttuk, hogy jó az irány, amit felvázoltunk, de számos körülmény nem kedvezett nekünk, így a számok nem alakultak úgy, ahogy szerettük volna, mondta Gerendai Károly, a sziget alapítója szombaton a rendezvény záró napján az MT-nek. Legfontosabb célunk az idei rendezvényen az volt, hogy megmutassuk, merre akarunk tovább menni. A reakciókból azt látom, hogy ez a teszt jól sikerült, szinte mindenki kedvezően fogadta az erőfeszítéseinket. Szerintem csináltunk egy tök jó szigetet, ami megalapozhat egy jövő évi fellendülés szögeztele. Tavaly ősszel hirtelen kellett átvenni ugye a fesztivált a távozó külföldi tulajdonosoktól, utána politikai viták miatt szűnt meg majdnem a sziget. Tavasszal optimisták voltunk, de a remélt számoktól el fogunk maradni. A tavalyi adatokkal nem lehet összehasonlítani az idejeket, mert most csak 5 napra szóltak a bérletek, igaz, volt mínusz 1. és 0. nap, alapvetően a nem annyira fiatal magyar közönséget célozva fejtette ki Gerendai Károly még az MT-nek. Tehát elmarad az idei sziget ugye a tavalyi számoktól, és hogy nem is alakultak annyira jól a számok, amennyire számítottak rá, de viszont azt mondja, hogy csináltak egy jó szigetet, sikerült megmenteni, és megmutatták az irányt is, hogy akkor mely irányba fog majd menni, és hogy jövőre akkor már javulhatnak a számok is. Hát, az majd akkor kiderül. Mi most zenével folytatjuk, aztán a következő órában jönnek majd a gyerek gondolatok is, meg belelapozunk az évforduló naptárba, úgyhogy érdemes velünk tartani, és persze, azt se felejtsük el, hogy 7:30-tól pedig kezdetét veszi a kívánságműsor.

0: Reklám.
1: Bogrács Fest 2026. Augusztus 22-én szombaton egész nap várja önöket a Bogrács Fest Lendván. Déltől főzőcsapatok versengenek a Bogrács Mester címért. A Városháza előtt megmutatja tudását Mise Koplová is a Masterchefből. Gyermekprogramok, gazdag gasztronómiai kínálat, hőlégballonos emelkedés és látványos drónshow is várja a látogatókat. A városban kis vonat közlekedik, a Vinárium kilátótoronyhoz pedig külön autóbuszjárat indul. Este 9 órától Drázsen Zecsics koncert lesz a főszínpadon. Találkozunk augusztus 22-én Lendván a Bogrács Festen.

0: Emily azért menő, mert a Belin volt májba, Bociba, most a Levőben, még Filip Lucsisba is volt, ja, Lukába is már, majdnem mindenkibe szerelmes.
1: És az alapján nőtt el, hogy Emily menő az osztályba?
0: Igen.
1: Májba is szerelmes?
2: De én nem vagyok. Nekem már van kislányom másik.
1: Van másik barátnőd? Igen, hogy hívják őt?
3: Kaja.
1: Ön az osztályban vagy?
3: Nem.
1: Másikban, negyedikben? És te másodikas vagy? Tehát aki valakibe szerelmes, vagy minél több fiúba, az a menő akkor, az a lány. Te eddig hány fiúba voltál szerelmes az osztályból?
3: Hat.
1: Hat fiúba? Hát akkor te is azért sok fiúba voltál, de te nem hangoztattad, ugye?
3: Hát nem tudom.
1: Lehet, hogy kicsit csendesebben mondtad. Illetve nem mondtad el a többieknek.
0: És rajzutok is Levinek, még egymástok szoktak rajzukani egy ilyen szívecskiket, még egymás táskájából beledobálni azokat a szerelmes szívecskiket.
1: Üzeneteket?
0: Igen. Akkor még azok, akik beszerelmes, azok még mérgesek, aztán széthajítsák, aztán behajgálják a szemedbe.
1: Érdekes.
3: És mindig Emil azt mondja, hogy Levi lesz a férje. És van olyan kis csipeszfáj. Igen. Igen. Hetet-hét karantból kell hozzá csipesz, az egyiket fiúnak kell befesteni, a másikat meg lánynak, szép szomnyáját, és így, és így.
1: Megpuszíjátok egymást akkor?
3: És ők szállamosak is. És esküdőt fognak tartani, és én fogom csinálni a toltát.

Na, belelapozunk az évforduló naptárba. Augusztus 16-a van az év 228. napja, tehát 137 nap maradt még ebből az évből. És ugye akkor az események az egyik, például az, hogy ezben az évben történt, amikor is létrejött a Ljubljanai tőzsde, 1924-ben. 1921-ben pedig első Karadzsorgyevics Alekszander átvette a hatalmat első Pétertől, tehát az SZSZ királyságról van szó ebben az esetben. És a mai dátumhoz fűzhető az is, hogy 1900-ban megszületett Elvira Kraj, szlovén színésznő, filmben és természetesen színházban is lehetett látni. Vladimir Kraj, szlovén író, 1901-ben született, szintén ezen a napon, ugye. És Matthias Svet is ezen a napon látta meg a napvilágot, szlovén alpesi síelnő, 1968-ban született ő. És akkor szintén a mai dátumhoz fűzhető, hogy Charles F. Kettering szabadalmaztatta az elektromos önindítót 111 évvel ezelőtt. Balczó András világbajnok, olimpiabajnok, öttusázó, 88 éve született. Bécsben pedig megszületett Albert magyar király, az első Habsburg, aki elnyerte a magyar koronát. 1397-ben született. Második Miksa császár és János Zsigmond király megkötötte a Speyeri egyezményt. 1570-ben tették ezt augusztus 16-án. Valamint átadták a keleti pályaudvar központi indóház néven 142 évvel ezelőtt, 1884-ben. Elhunyt dr. John Stead Pemberton, amerikai gyógyszerész, és ugye a Coca-Cola megalkotója. 138 évvel ezelőtt hunyt el, 1888-ban. Rátóton pedig 72 éves korában meghalt Szél Kálmán, aki 1899 és 1903 között Magyarország miniszterelnöke volt. Szél Kálmán 111 évvel ezelőtt hunyt el. Megszületett Angela Evelyn Bassett, Golden Globe-díjas amerikai színésznő és filmrendező, 68 évvel ezelőtt. És ezen a napon megszületett Cameron Jocelyn Cam Gigandet, amerikai színész, aki az Alkonyat és a Sose Hátrány meg című filmekkel vált ismerté. 44 éve született. Házasságot kötött Paul Simon zenész és Carrie Fisher színésznő. 1985-ben pedig elváltak. No, 83-ban házasodtak össze, tehát 43 évvel ezelőtt, ebből ugye ki tudjuk számolni, 2 évig tartott ez a házasság. Ivana Lynch ír színésznő, aki Luna Lovegood szerepét játszott Harry Potter filmekben, 35 éve született. 41 éve pedig 1985-ben, augusztus 16-án Malibu-n házasságot kötött Madonna színésznő, énekesnő és Sean Penn színész. Amúgy ők 1989-ben váltak el, tehát 4 évig tartott ez a házasság. Viszont Sean Penn úgy látszik, hogy azért fifikás volt, hogy akkor így ne nagyon keverje össze a dátumokat vagy bármi, ezért Madonna születésnapján vette el Madonnát, olasz énekesnő színésznőről van szó, egyébként 68 éve született, tehát 1958-ban. És hát eredeti nevén ugye Luis Veronica Ciccone. No de mindenki csak úgy ismeri, hogy Madonna. Na hát akkor jön is Madonna, tőle a Like a Virgin címet, hogy alt fogjuk hallani, aztán jövünk még vissza évforduló naptárral.

Na ez volt Ted a Madonna, aki ugye ezen a napon született, 68 évvel ezelőtt. Amúgy 1443-ban a Habsburgok és a Zeljei grófok aláírtak egy szerződést méghozzá az öröklésről, abban az esetben, ha valakik kihalnának, tehát vagy a Cilejek, vagy a Habsburgok, akkor a másik örökölni az egész vagyont. Na de szintén akkor a mai naphoz fűzhető események még, például az, hogy ezen a napon megszület a Dávid Katalin kétszeres Széchenyi nagydíjas művészettörténész 103 évvel ezelőtt. Elhunyt Margaret Mitchell, amerikai írónő, neki ugye az Elfújta a szél című művet köszönhetjük, 77 évvel ezelőtt hunyt el. Egerszegi Krisztina, ötszörös olimpiai bajnok úszónő, ma 52 éves, 1974-ben született. Magyarországon is bemutatták a Csillagok háborúja című amerikai sci-fi filmet 47 évvel ezelőtt, 1979-ben. És augusztus 16-án történt, amikor is befejeződött a 11. újkori nyári olimpia, amit pedig ugye Berlinben rendeztek 90 évvel ezelőtt. Carol Moseley Brown, amerikai politikus ügyvéd, az első fekete nő, akit megválasztottak a szenátusba, 79 éve született. Lugosi Béla magyar származása, amerikai színész, pedig 70 évvel ezelőtt hunyt el, és hát ugye a Dracula alakítása többek közt még mindig ugye etalonnak számít. 1956-ban hunyt el Lugosi Béla. Nagy-Britannia elismerte Ciprus függetlenségét. 66 évvel ezelőtt tették ezt. És ezen a napon történt, amikor is a Beatles megvált Pete Best dobostól, akinek a helyére egyébként Ringo Starr ült. Ez 64 évvel ezelőtt volt. Farkasházi Réka színésznő, 49 éves lett, ugye a Barátok közből ismerhetjük. És ezen a napon történt az is, amikor elhunyt Peter Fonda színész, rezgedező forgatókönyvíró. Többek közt ugye a Szelíd motorosokból is ismerhetjük. Peter Fonda 7 évvel ezelőtt hunyt el. És ezen a napon 8 évvel ezelőtt, 2018-ban elhunyt Aretha Franklin, 18-szoros Grammy-díjas amerikai énekesnő, dalszerző. Jön is akkor Aretha Franklin, tőle most a Respect című dalt fogjuk hallani.

Most még egy esemény, szintén a mai dátum az fűzhető augusztus 16-a, tehát amikor a Gracelandben szívrohamban elhunyt Elvis Presley, a rock'n'roll koronázatlan királya. Barátnye Ginger Alden talált rá a fürdőszoba kövezetén, de már nem tudták újraéleszteni. Ugyan az orvosok szívrohamot állapítottak meg, mindenki tudta, hogy halála az évek óta szerett töménytelen mennyiségű pirula hatása. 49 éve tehát annak, hogy elhunyt Elvis Presley. Úgyhogy jön is tőle a teddy bear, utána pedig akkor kezdetét veszi a kívánság. Yeah, sure.

0: Reklám.
1: Hagyományosan friss, évről évre kihagyhatatlan. Ágrá, nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari vásár. Találkozzunk Gornyaradgonán augusztus 22-e és 26-a között. Ágrá, ahol a mezőgazdaság, az innováció és a hagyomány találkozik. Pomurszki Szeljem, a vásárok otthona. Bográcsfest 2026. Augusztus 22-én szombaton egész nap várja önöket a Bográcsfest Lendván. Déltől főzőcsapatok versengenek a Bográcsmester címért. A Városháza előtt megmutatja tudását Mise Koplová is a Masterchefből. Gyermekprogramok, gazdag gasztronómiai kínálat, hőlégballonos emelkedés és látványos drónshow is várja a látogatókat. A városban kis vonat közlekedik, a Vinárium kilátó toronyhoz pedig külön autóbuszjárat indul. Este 9 órától Drázsen Zecsics koncert lesz a főszínpadon. Találkozunk augusztus 22-én Lendván a Bográcsfesten.

0: kívánságműsor.
1: Nagyon reggelt kívánok, és akkor vegye is kezdetét a kívánság műsor, benne pedig akkor teljesítünk majd minél több kérést, legalábbis arra fogunk majd törekedni, mint például Marika és Karcsi kérését is teljesíteni fogjuk, de Eskándról ők írtak nekünk, hogy a Kocsma az a zenekartól a Most a Fontos című dalat szeretnék hallani, úgyhogy az majd érkezik mindjárt itt a kívánság műsorban, de természetesen van két telefonszámunk, amit pedig akkor lehet hívni. És a két telefonszám 575-1718, a másik pedig 575-1719, külföldről pedig 00-386-2, úgy kell először tárcsázni. És valaki már tudta, itt is van a vonalban, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Az üzlet!
2: Én szeretnék egy zeneszemet meghallgatni, minden reggel szerül lennék Harangozó Teritől.
1: Harangozó Teri, levártad, éppen gondolkodik rajta, dolgozik rajta. Még egyszer akkor a cím?
2: Minden reggel szellő lennék.
1: Minden reggel szellő lennék. Harangozó Teri. Na, fel van adva a feladat. Mindjárt utána nézzünk akkor, hogyha ez lehet akkor a címe. És akkor kiderítjük. De azt mondja, talán az, hogy minden ember boldog akar lenni.
2: Akkor.
1: Mert így nem találjuk.
2: Nincsen.
1: S vagy a dalszöveg alapján sem.
2: Hát akkor legyen az, hogy áld meg engem.
1: Áld meg engem. Na akkor ennek is mindjárt utána nézzünk. Igen, most már jön a bólogatás, úgyhogy akkor az szavarosan majd szólni fog. Köszönjük igen. Szépen.
2: És akkor szép üdvözletet kérnék Palinban, Erzsinek és Betinek.
1: Rendben, bizonyára hallották, és örülnek is
2: jó,
1: neki.
2: Jó, köszönöm szépen, hamarosan.
1: Köszönjük szépen, viszontlátásra, a szép napot. Van-e még telefonálunk? Van? Haló?
3: Jó reggelt!
1: Jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok, Sándor! Eszi vagyok, Pacsáról.
1: Üdvözlet!
3: Balázs Palitól szeretném meghallgatni Gyere velem, szerencse című dalt.
1: Gyere velem, szerencse, és Balázs, Pali. Ha minden igaz, akkor meg lesz, mindjárt kiderítjük ezt is. Igen, rendben, megvan, úgyhogy jön majd hamarosan a dal. Köszönjük szépen a hívást, szép vasárnapot kívánunk.
3: Köszönöm szépen, Sándor, további szép napot önöknek és a rádió hallgatóinak.
1: Köszönjük, viszont kívánjuk, viszont hallásra.
3: Balázs.
1: És van még telefonálunk, úgyhogy jó reggelt, haló, haló.
4: Jó reggelt kívánok, szép vasárnapot kívánok, Sándor, önöknek a stúdióban. Én pedig szeretném meghallgatni Nappalok is éjjelek.
1: Nappalok is éjjelek. Rendben, akkor nagyon az szépen, is hamarosan szólni fog.
4: Nagyon szépen megköszönöm, Ili, a viszonthallásra.
1: Szép napot, szép vasárnapot.
4: Köszönöm szépen.
1: Viszonthallásra. És haló, jó napot, jó reggelt.
5: Hello, szép vasárnap reggelt kívánok, Sándor, nektek ott a stúdióban, Jutka vagyok. Én Kacor Feritől szeretném kérni az Én Hazám című számot, ezt szeretném meghallgatni lenti barátnőimmel, Magdiba, Angélába és Marikába, hát meg a rádió minden kedves hallgatójába, akiket én szeretek, mindenkinek szeretettel küldöm. Nagyon szépen köszönöm, hogy teljesítitek kérdésem, további szép áldott vasárnapot kívánok mindenkinek.
1: Köszönjük szépen, viszont kívánjuk, hogy egy Kacor Feri is majd hamarosan szólni fog a kívánság műsorban. Szép vasárnapot, viszont hallásra!
5: Köszönöm, viszont kívánom nektek is!

tudd meg, hogy ez nem megy nélküled. Áldj meg

0: Magyarország.
1: Na és akkor folytassuk még hozzá most egy e-mail kéréssel. Varika és Feri írtak nekünk Körmendről, és Solt és Szerezsőtől a Vári című zeneszámot szeretnénk meghallgatni, úgyhogy akkor szól is Marikának és Ferinek mindjárt. És persze, van két telefonszámunk, azokat lehet hívni. 575 17 18, valamint 575 17 19. Külföldről pedig ugye megszokott módon először országhívó szám 00386, utána kettes, ami a körzetszám, majd pedig valamelyik telefonszámot. Úgyhogy jön mindjárt Solt és Rezső, de van telefonálónk is, úgyhogy jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt, Sándor, én Szip Levente vagyok, Tónyszem Miklósról.
1: Üdvözlet!
2: Én szeretném meghallgatni édesanyámmal együtt, és Vorczek Valival, meg Óbor Lacival a Republiktól a Nagy Kőzuhany című dalt.
1: Nagy Kőzuhany és a Republik, rendben. Hamarosan akkor majd
2: jön. És kellemes vasárnapot kívánunk bent ott a stúdióba.
1: Köszönjük szépen, és viszont kívánjuk. Szép vasárnapot. Viszont hallásnak. És valamelyik telefonálunk van. Haló, jó reggelt, vagy talán már jó napot.
3: Jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Szeretném meghallgatni Kacol Feritől Egy kis boldogságra vágyom című számot. Viszont vagyok.
1: Kacol Feri, Egy kis boldogságra vágyom. Már rendben. Köszönjük szépen, Évás, szép vasárnapot kívánom tovább.
3: Önöknek is viszont.
1: Van-e még telefonálunk? Jelenleg nincs, úgyhogy akkor jönnek is mindjárt a dalok, tehát a Solt és Rezsőt fogjuk hallani, itt lesz a Republik, meg a Kacor Feri, és itt lesz velünk, meg egy telefonáló. Halló, jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok, Sándor! Küzdő vagyok, Sándor!
1: Üdvözlöm!
4: Én szeretném meghallgatni, Két lakat őrzi az ajtót.
1: Két lakat őrzi az ajtót, rendben, Teodor bólogat, úgyhogy akkor az is hamarosan majd szólni fog. Köszönjük szépen a hívást!
4: Köszönöm szépen, Sándor!
1: Szép vasárnapot kívánok! Viszont hallásra!
4: Viszont hallásra!
1: Na, és van még egy telefonálunk. Halló, halló, jó reggelt!
5: Jó nap, jó reggelt!
1: Vagy
5: jó napot kívánok! Mar vagyok.
1: Üdvözlöm!
5: Én szeretném meghallgatni Bodéktól az Aranyeső című számot.
1: Mm-hmm. Aranyeső, rendben, akkor az is hamarosan szólni fog. Köszönjük szépen a hívást, szép vasárnapot kívánunk, jó rádiózást!
5: Én is köszönöm, mi viszont kívánom!
1: Viszontlátásra! Na, és van még egy telefonálunk.
6: Halló,
1: halló! Halló.
6: Jó reggelt kívánok, Sándor, Németné Klári vagyok Zalaegerszegről. Én Máté Pétertől Azért vannak a jó barátok című dalát kérem szépen.
1: Mm-hmm. Máté Péter, Azért vannak a jó barátok. Rendben, szólni fog.
6: Nagyon köszönöm, és minden jót a stúdióba és a hallgatóknak.
1: Viszont kívánjuk, szép vasárnapot, viszont hallásra.
6: Minden jót.

0: Folytatjuk egy kéréssel, sőt kettővel, Brigitta ért nekünk, és azt írja, hogy szeretné meghallgatni a Madarak szállnak címdalat, méghozzá Sramek Pétertől, úgyhogy ez mindjárt szólni fog, utána pedig akkor érkezik még egy dal, ezt Németh Sándor és Zsuzsa kérte tőlünk Lentiből, úgyhogy neki szól majd Tamás Gábor, és Csak a szívünkben nem száll az idő című dalt, és ezt ugye férjével együtt szeretné meghallgatni, úgyhogy Sramek Péter jön, meg aztán itt lesz Tamás Gábor is, sőt, telefonálónk is van, úgyhogy jó reggelt, vagy talán már jó napot kívánok.
1: Halló, halló. Most már jó napot.
0: Akkor jó napot.
1: Üdvözlöm, drága Sándor. Én a Queen-től szeretném a Bohemian Rhapsody-t meghallgatni.
0: Uh-huh. Bohemian Rhapsody és a Queen is akkor itt lesz velünk. Köszönjük szépen a hívást, szép vasárnapot kívánok.
1: Mercury bizony, úgyhogy ő sem fog már több ilyen remek művet alkotni.
0: De ez örökre itt marad velünk, úgyhogy...
1: Igen, meg Elvis Presley is, meg a többi is.
0: Meg ugye a mai naphoz, mi akkor Aretha Franklin is hozzátartozik, úgyhogy igen, van azért jó néhány.
1: Igen.
0: Rendben. Köszönjük szépen még egyszer a hívást. Én szép vasárnapot kívánunk akkor még egyszer. Viszont hallásra. És van még egy telefonálom. Jó reggelt, vagy jó napot!
2: Jó napot kívánok, Sándor! Túlézi Józsa vagyok, Nagykanizsáról. Szeretném kérni, hogyha lehetséges, Lord együttestől szóljon a Rock című számát.
0: Na, megnézzük, hogyha megvan-e a Lordtól, ha jól tudom, akkor megvan, de mindjárt Teodor kideríti. Igen, megvan, úgyhogy szólni fog, akkor a Queen után majd jön a Lord is.
2: És nagyon szépen rock. Köszönöm.
0: Köszönjük szépen a hívást, szép vasárnapot, jó rádiózást.
2: Viszont hallásra.

0: Szóljon a rock, és ez volt a Lorda együttes itt a Kívánság műsorban, a Muravidéki Magyar Rádióban. Mindjárt jön majd a Triász, tőlük a Kérdések című dalat fogjuk hallani, Betty kérésére, de továbbra is nyitva a telefonvonalak, lehet bennünket hívni 575-1718 és 575-1719, külföldről persze kell az országhívószám 00386, meg a körzethívószám, ami pedig a 2. Van-e telefonálunk? Van, úgyhogy haló, jó reggelt, vagy már azért jó napot!
1: Jó napot kívánok, Sándor Éva vagyok.
0: Jó napot!
1: Zalatnai Saroltától szeretném meghallgatni, ha kimegyek az Ócska piacra című dalt.
0: Rendben. Ciri is akkor hamarosan jön majd. Köszönjük szépen, szép vasárnapot kívánok. Viszont hallásra!

0: Na mindjárt szól majd az Oceana felvétele is, ezt Erzsi kérte tőlünk, ha te ott leszel velem című dal, és ugye azért még nyitva vannak a telefonok, tehát ha valaki szeretne még zeneszámot kérni a kívánság műsorban, akkor azt természetesen megteheti, tehát 575-1718 és 575-1719 a két telefonszámunk. Valaki hív is bennünket. Jó reggelt, jó napot!
1: Jó napot kívánok,
0: jó napot. Sándor! Tessék mondani!
1: Horváth Robitól szeretném meghallgatni. Bocsáss meg!
0: Bocsáss meg, Horváth Robi mindjárt érkezik akkor az Oszián felvétel.
1: Köszönöm szépen, és ott voltam.
0: Köszönjük szépen! Szép vasárnapot kívánunk! Viszontlátásra!

0: Korda György és Cserháti Zsuzsa érkeznek méghozzá együtt a Maradj Még című dallal. Ezt Ilona kérte tőlünk, és hát ugye Friesen együtt akkor szeretnék meghallgatni ezt a dalt, úgyhogy akkor ez mindjárt szólni is fog. Majd természetesen itt lesz velünk még Giber Edit is, és az ő dala úgy hangzik, vagy az a címe, hogy Tűz vagyok. Ezt pedig Ibolya kérte tőlünk Puszta Szent Lászról. Úgyhogy akkor ez a két dal mindjárt érkezik, de, ahogy látom, van telefonálónk is. Úgyhogy, haló, haló, jó napot!
1: Szalos Sándor, a Musti vagyok, Irsa Pusztáról.
0: Üdvözlet!
1: És a zalmezői forrás volt egyik dolgozójával együtt szeretnénk meghallgatni Hofi Gézától Lazítani.
0: Hofi Géza és Lazítani. Rendben, akkor azt is hamarosan majd hallani fogjuk itt a Kívánság műsorban. Köszönjük szépen a hívást, szép vasárnapot kívánok.
1: Köszönöm, viszonthallásra.
0: Viszonthallásra. Hát van még egy telefonálunk. Haló, haló, jó napot!
2: Üdvözlöm, Sándor. Üdvözlöm. Azt vagyok Csesztelegről. Szeretném meghallgatni Bródi Jánostól az Ezek ugyanazok című számot.
0: Ezek ugyanazok, Bródi János, úgy tudom, hogy megvan, de azért mindjárt utána nézzük, megvan természetesen, úgyhogy szól majd akkor Hofi Géza felvétel
2: nagyon
0: után.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönjük szépen. Szép vasárnapot, viszontallásra.
2: Viszont.
0: Ó, és van még egy telefonálunk. Haló, haló, jó napot.
3: Jó napot kívánok.
0: Üdvözlet.
3: Szeretném kérni a Kószaszél Szécsi Páltól. Uh-huh.
0: Kószaszél, rendben, akkor az is hamarosan
3: Marika voltam érkezik. Körmendő. Szép napot mindenkinek.
0: Köszönjük szépen, Marika, a hívást. Szép vasárnapot kívánunk önnek is.

ugyanazok. Hát kedves fiam, édes lányom, véssétek be jót. E szép országban pusztít más is, nem csak az alkohol. Jönnek majd és hirdetik, hogy milyen nagy magyarok. De tudjátok, hogy ezek bizony mindig ugyanazok. Édesapám, te megmondtad, ezek ugyanazok.

Folytatjuk a kívánság műsort méghozzá Facebook üzenettel, és hát Val írt nekünk Miskolcról. Azt írja, hogy Danko Szilvitől a Tenger című dalat szeretné meghallgatni, úgyhogy akkor ez mindjárt szólni is fog. Utána pedig itt lesz velünk Repül a bálna, és jön a Republik. Ezt a dalt pedig Máté kérte tőlünk Zalabaksáról.

Kaptunk Szilviától egy üzenetet, és azt írja, hogy a Szentgyörgyi úton lakóival és dolgozó kolléga Noémivel együtt szeretnék meghallgatni. Kormorántól ki szívét osztja szét című dalat, úgyhogy akkor jön is mindjárt a kormorán. Utána pedig akkor érkezik majd a következő dal, ami pedig akkor nem más, mint Péter Salmek és Nóter Mari közös dala. Ez pedig ugye az Érted, születtem. No, ezt a dalt pedig akkor Jutka kérte tőlünk, úgyhogy mindjárt érkezik az is. Jön tehát a kormorán, aztán Nóter Mariék.

Két kérdést még teljesítünk a mai kívánság műsorban. Richard írt nekünk Facebookon, és azt írja, hogy párjával, Borival együtt szeretnénk meghallgatni. Az Ott állsz az út végén című számot ugye Máté Pétertől is egyben üzeni akkor a párjának, Richard, hogy szereti. Valamint még egy dal fog szólni, méghozzá Albánótól érkezik majd a Libertá, ezt pedig Marika kérte tőlünk. És akkor ennyi fért a mai két órás kívánság műsorban. Köszönjük szépen mindenkinek a hívásokat és az üzeneteket. És természetesen, ha tehetik, maradjanak továbbra is az MMR társaságában.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.

9:46 perc a pontos idő, vasárnap van, augusztus 16-a, és vasárnapi elmélkedéssel folytatjuk a műsort. Méghozzá Őri Szentpéteri plébánost fogjuk hallani, Márkos Oroszi Dánielt, úgyhogy következik az elmélkedés.

Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Erős vár a mi Istenünk, aki áldást, békességet ad, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus. Ámen. Itt a stúdióban egy pohár vízzel a kezemben. Ma nem arról akarok beszélni, hogy félig tele van a poharam, vagy félig üres. Erről sokan beszéltek már sokféleképpen. És nem is arról fogok beszélni, hogy vajon milyen nehéz ez a pohár, hiszen ha csak fél órát tartod a kezedben, egész más, mintha fél életen át cipeled azt. Így vagyunk az élet terheivel is. Sokkal könnyebb, hogyha leteszed időnként, és nem cipeled végig, mert akkor talán bele is roppansz. Két igével készültem, az egyik így szól, János evangéliumából a 4. fejezetből. Aki abból a vízből iszik, ismét megszomjazik. De ha valaki abból iszik, amelyet én adok, soha meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó vízforrása lesz ő benne. Én vagyok az élő víz, mondja Jézus. Ez a felgyorsult világ mára nagyon összekeverte a szerepeket. Sokszor nem tudod, hogy ha két fiatalra nézel, vajon melyik a fiú és melyik a leány. Nem tudod, hogy ki a szülő vagy ki a gyermek, és kinek az akarata érvényesül. A gyereknek az iskolában rengeteg joga van, és a tanár sokszor tehetetlen. A családban is mi magunk szülők inkább engedünk, inkább engedelmeskedünk a gyermeknek, és sokszor már azt sem tudjuk, hogy ki az egészséges, vagy ki a fogyatékkal élő. Ebben az összekuszálódott pokoli világban rendet tesz a mester, amikor azt mondja, én vagyok a víz. A víz az élet hordozója, az élet adója. Benne formálódik a magzat gyermeké, a vízben alakul ki az a teremtmény, aki te vagy. A víz szerepe ma már vitathatatlan az élet kialakulásában. Jézus nem csupán víz. Nem egy poshat, nyálkás, békalencsés, állott tó, hanem élő víz. Friss, frissítő, üdítő és éltető. Nem csak testileg, hanem lelkileg is. A víz pedig reagál az emberre. Egy japán kutató a vízkristályok szerkezetét vizsgálta, kis üvegekbe rakta őket és lefagyasztotta. Ha szép zenét játszott közben, vagy gyönyörű szavakat írt az üvegcsékre, meg annyi csipkévé, gyönyörű kristályá formálódott a víz. Ha trágár szavakat használt, vagy kemény rockzenét, abban az esetben felismerhetetlen és torz kristályok lőttek létre. A víz figyel rád, és kapcsolatba lép veled. Isten is ezt teszi Jézus Krisztus által. Meghallgat, felemel, megbocsát, életet, élő életet ad neked. A víz, ha kell, épít, máskor rombol, de mindenképp átformálja életedet. Én vagyok a víz, az élő égi ige, mondja Jézus. Átformálom az életedet, lecsendesítem a viharaidat, és adok neked önmagamból élő vizet, hogy benned is az buzogjon. A másik ige így szól a Máté evangéliumából. Ti vagytok a föld sója. Ha a só megizetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ez az ige azt mondja, te vagy a só, a föld sója. A sóból, az igazán jó sóból nagyon kevés kell, csak egy csipetnyi, ahogy mondják. A só mindig észrevétlen marad, mindig mindenhol beleolvad az ételbe, az életbe, hogy megízesítse azt. A sót nem látod a kenyérben, a levesben, a sóval pácolt sonkában, de a fürdősót sem a fürdőkád vizében. Te vagy a só, mondja Jézus. A keresztény ember a te életed küldetése tehát ez. Jelen lenni a világban, mint só, mint jó íz, észrevétlenül. Nincs semmi bajom a sztárprédek.
Nincs semmi bajom a sztár prédikátorokkal, a tévében igehirdetőkkel, vagy a felkapott, előtérbe helyezett lelkészekkel sem. De Jézus nem ezt mondja. A só nem a csapból folyik, mert az a víz. A só csendben és némán várja, hogy szolgálatra hívják, és ott és akkor elvégzi azt, amire hivatott. Milyen só vagyok én? Jó, vagy talán íztelen, vagy ízetlen? Alkalmas vagyok arra, hogy szolgáljam Jézus Krisztust? Vagy a szemétdombra kidobott és megtaposott élet már senkinek nem vonzó? De most térjek vissza a pohárhoz. Itt van a zsebemben egy pici sótartó is. Megkeresem, íme, már meg is van. Szépen egy keveset, egy csipetnyit beleszórok a pohárba, és egy kicsit várok. Meglöcskölöm. Nyilván mindenki tudja. A vízben feloldódik a só. Egyé válik vele, megízesíti, sósá teszi a vizet. Ez pedig azt jelenti, hogy végre a helyére került. A mi Urunk Krisztus idejében a sót a Holtenger vizéből nyerték ki szárítással. Ez a só azonban hamar megromlott, elvesztette a sósságát, elvesztette az ízét. Így bár nem tudták felhasználni, ezért kidobták. Mire tanít tehát ez a pohár víz és ez a csipetnyi só? Az égi víz találkozása a föld sójával. Akkor vagy a helyeden, amikor sóként feloldódsz a vízben, vagyis emberként, keresztjén, keresztény, Krisztust követő emberként feloldódsz Jézus Krisztusban. Ekkor válik valóra számodra is az apostol szava a Galata levélből. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Vagy talán fordítva, én élek Krisztusban. A lelkemből előtörő élő víz megízesedik. Persze jogos a kérdés, mire való tehát a sós víz? Nem tudom, de egy biztos, mindig jobb, mint a vizes só, mert azt kidobják. A sós vizet pedig bízzuk bátran Mesterünkre, Jézus Krisztusunkra, mert csak ő, egyedül ő képes arra, hogy ezt a sós vizet akár édes borrá változtassa át. Jézus azt mondja, én vagyok a víz, az élő víz. Te vagy a só. Bennem megoldódik az életed. Szó szerint minden megoldódik. Gyertek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálát adunk neked, mert te helyére teszed a dolgokat a mi életünkben. Így teszed helyére 1000 éves történelmünket, így teszed helyére magyarságunkat, hivatásunkat és küldetésünket. Helyére teszed a feladatunkat, otthonunkban, családjainkban, munkahelyünkön vagy a gyülekezeteinkben. És amikor megtaláljuk a helyünket, rájövünk, hogy csak benned és általad életünk, Krisztus Jézus által. Aki így tanított imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Adj hálát, mert van poharad, és van benne víz, hogy a lelkedet betölti Jézus Krisztus, és te lehetsz a föld sója. Amen.

Évről évre kihagyhatatlan. Ágrá. Nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari vásár. Találkozzunk Gornyaradgonán augusztus 22-e és 26-a között. Ágrá. Ahol a mezőgazdaság, az innováció és a hagyomány találkozik. Pomurszki Szeljem. A vásárok otthona. Bogrács Fest 2026. Augusztus 22-én szombaton egész nap várja önöket a Bogrács Fest Lendván. Déltől főzőcsapatok versengenek a Bogrács Mester címért. A Városháza előtt megmutatja tudását Mise Koplová is a Masterchefből. Gyermekprogramok, gazdag gasztronómiai kínálat, hőlégballonos emelkedés és látványos drónshow is várja a látogatókat. A városban kis vonat közlekedik, a Vinárium kilátótoronyhoz pedig külön autóbuszjárat indul. Este 9 órától Drázsen Zecsics koncert lesz a főszínpadon. Találkozunk augusztus 22-én Lendván a Bogrács Festen.

senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudom.

Hát sajnos ilyen hírről is szólni kell, ugyanis felborult egy autóbusz az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán Mezőkeresztes és Mezőnagy Mihály között szombatról vasárnapra virradó éjszaka, közölte a katasztrófavédelem. Már helyszínen lévő egységek a buszablakain jutottak be a járműbe, folyamatosan mentik az utasokat, írták akkor. Több ember is életét vesztett az M3-as autópályán szombatról vasárnapra virradó éjszaka történt buszbalesetben, ez pedig már a Borsodabolyzempén vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője közölte az MT megkeresésére. Janasocki Attila elmondta, egy lengyel rendszámú busz vasárnap egy óra körül borult fel az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán a Mezőkeresztesi lehajtó után. A baleset következtében legalább 10 ember megsérült, többen elhunytak. A mentés jelenleg is folyik, közölte még akkor. Szóval elmondta, az autópálya érintett szakaszát a helyszínen és műszaki mentés idejére lezárták, a forgalmat Mezőkeresztesnél terelik le, el és Embődnél lehet visszatérni az autópályára. Katasztrófavédelem vasárnap 3 órakor azt közölte, hogy a tűzoltók addig 35 embert mentettek ki a buszból, több utas a jármű alá került. A korábbi tájékoztatásuk szerint 57 utas és 2 sofőr ült a turista buszon. Tehát forgalomban azért mindenki nagyon óvatosan, azért ma is még ugye tudjuk meleg lesz, ez is akkor akár a koncentrációt csökkentheti, úgyhogy ha valahova mennek, akár rosszabb útra, mindenképp legyenek óvatosak.

Na ugye a hajnalban már említettük, hogy ma ünnepli 68. születésnapját Madonna, a popzene történetek egyik legismertebb és legnagyobb hatású előadója. Luis Veronica Ciccone, tehát Madonna, 1958. augusztus 16-án született az amerikai Michigan államban. Fiatalon még táncosnak készült, majd az 1970-es évek végén New Yorkba költözött, ahol pedig fokozatosan a zene felé fordult. Első kislemezzel 1982-ben jelent meg, az igazi világsikert pedig néhány évvel később a Like a Virgin hozta meg számára. 80-as évektől kezdve sorra születtek az olyan slágere, mint a Material Girl, a Papa Don't Preach, a Nice La Bonita, Like a Prayer vagy a Vogue. Madonna egyik legnagyobb erőssége mindig is az volt, hogy képes volt megújulni. 90-es évek végén a Frozen és a Ray of Light, a 2000-es években pedig többek között a Hang Up bizonyította, hogy évtizedekkel pályakezdése után is képes világslágereket készíteni. Filmszínészként is sikereket ért el. 1996-ban ugye ő játszotta Eva Peront az Evita című filmben, alakításáért pedig Golden Globe díjat is kapott. Madonnát több mint 4 évtizedes pályafutása, folyamatos megújulása és a popkultúrára gyakorolt hatása miatt nem véletlenül nevezik a pop királynőjének. Tehát Madonna, azaz Luis Veronica Ciccone ma 68 éves. Boldog születésnapot kívánunk neki. Jöjjön is Madonna, itt van tőle, Like a Prayer.

1977-ben, ugye ezen a napon, augusztus 16-án hunyt el Elvis Presley, a rock and roll történetének egyik legnagyobb alakja. Mindössze 42 éves volt. Elvis Aaron Presley 1935. január 8-án született a Mississippi állambeli Tupelóban, szerény körülmények között. Zenei pályafutása az 1950-es években indult, és alig néhány év kellett ahhoz, hogy az Egyesült Államok egyik legnagyobb sztárjává váljon. Sikerének egyik titka az volt, hogy zenében találkozott a blues, a country, a gospel és a rhythm and blues világa. Olyan dalok tették világhírvé, mint a Heartbreak Hotel, a Haunted, a Jailhouse Rock, a Love Me Tender, vagy a később a Suspicious Minds. Nem csak a zenéje számított újdonságnak. Színpadi mozgása, öltözködése és egész megjelenése valóságos kulturális jelenséggé tette. A fiatalok rajongtak érte, az idősebb generáció egy része viszont egyenesen botrányosnak tartotta, ami persze csak tovább növelte a népszerűségét. Elvis filmsztárként is komoly karriert futott be, több mint 30 játékfilmben szerepelt. Az 1960-as évek végén pedig sikeresen tért vissza a koncertszínpadokra. Az 1968-as televíziós különkiadás az úgynevezett Comeback Special pályafutásának egyik legendás pillanata lett. Utolsó éveiben egészségi állapota egyre romlott. 1977. augusztus 16-án a Memphis-i otthonában, Gracelandben találtak rá eszméletlenül, és még aznap halottnak nyilvánították. Halálával azonban Elvis jelenség nem ért véget. Lemezei továbbra is milliós példányszámban fogytak, Graceland pedig a világ egyik legismertebb zenei zarándok helyévé vált. Elvis Presleyt ma is egyszerűen a rock and roll királyaként emlegetjük. Király 49 évvel ezelőtt, 1977. augusztus 16-án hunyt el. Persze egyesek szerint nem hunyt el, sőt, annyira popkulturális jelenség, hogy még bizonyos filmekben is visszaköszön, például ugye a Sötét zsarokban, tehát ugye a Men in Blackben, ahol elhangzik az is, hogy Elvis nem halt meg, csak hazautazott, tehát hogy ugye ő is egy ilyen fajta alien volt, vagyis ugye földön kívüli. Minden esetre azért óriási hatása volt a popkultúrára és magára az egész kultúrára, és nem csak a zenére vagy a rock and rollra. Úgyhogy emlékezzünk még egy kicsit Elvis Presleyre, itt van tőle a Suspicious Minds.

Nagyon vasárnap van, augusztus 16-a, és tegnap elkezdődött, ma pedig folytatódik majd a rövidfilmek bográcsa, méghozzá ugye a Lendvai Várban, és ugye ingyenes a rendezvény, érdemes megtekinteni a filmeket, és ma is lesznek, 21 órakor kezdődnek majd a vetítések, ugye kint ugye a várfalra tényleg hangulatos, ezért is érdemes megtekinteni, meg azért is, mert jó kis rövidfilmek érkeznek, mint díjazott filmek, ugye. Nem ám ezt lesz például ma az egyik, egy horvát produkció. Soler el Palais, tehát egy francia filmet is lehet majd látni, rövid filmek ezek, ugye mind a leghosszabb, egyébként 30 perces. Lesz majd az Inventár is, ez Szerbiából érkezik, illetve a Reka úgy szintén Szerbiából, illetve egy szlovén filmet is lehet látni, Plamers Godbanavnega Podjetja. Ezt Tóth Teodor készítette egyébként, ugye? És hát ő muravidéki lakos, úgyhogy azt is érdemes akkor megtekinteni természetesen. Tegnap pedig ugye, és Fütyül a halál című filmet is lehetett látni, ez pedig Szonya Szloboda készítette, tehát ugye magyar produkció. Nálunk pedig akkor jön mindjárt majd egy kis zene, és ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. Jó rádiózást!

No, ugye elrajtolt a szlovén labdarúgó kupa új idénye is, és hát vannak előfordulók is mindegyik szervezetnél, így a lendvai labdarúgó szervezetnél is, és ugye 10 órakor már elkezdődött a NAFTA öregfiúk olimpia hosszúfal összecsapás, ez ugye a lendvai futballakadémián zajlik, lassan majd vége is lesz ugye a mérkőzésnek. A délután pedig akkor 3 párosítást rendeznek, 17 óra 30 perckor, vagyis 17:30-kor kezdődik mind a 3 mérkőzés. Párosítások: Csente, Nedelica, Kobilje, Csrensovci, illetve Hodos, Tromejnik. Úgyhogy foci kedvelőknek azért ma is van hova menni, és van kinek szurkolni. Mi pedig zenével folytatjuk ismételten.

Összehívta a Magyarország hivatalos Oscar nevezésről döntő bizottságot a Nemzeti Filmintézet a Filmreform 2026 közreműködésével. Szakemberek szeptemberben döntenek, derül ki az NFI közleményéből, amelyben megnevezték a bizottság tagjait is. Erdély Mátyás operatőr, Gazdag Gyula forgatókönyvíró rendező, Kelencsér Gábor filmtörténész kritikus, Kocsis Ágnes rendező, László Sára producer, Horváth Kristóf fesztiváligazgató a fiatal filmesek képviseletében. Amint azt a közleményben írják, az Amerikai Filmakadémia közzététele szerint márciusban 99. alkalommal átadandó Oscar-díjakra nemzetközi film kategóriában minden ország nevezhet egy egész est és filmet azok közül, amelyeket 2025. október 1-e és 2026. szeptember 30-a között hét egymás követő napon játszottak az adott országban kereskedelmi moziforgalmazásban. A hivatalos magyar Oscar nevezés szeptember elején hozzák nyilvánosságra. Az országok hivatalos nevezései közül az Amerikai Filmakadémia képviselői választják ki a jelölt filmeket január elején. A legjobb nemzetközi filmnek járó Oscar-díjról végül az Amerikai Filmakadémia teljes tagsága szavaz. Tehát szeptemberben akkor megtudjuk, hogy melyik film lesz majd az, amely Magyarországot fogja képviselni az Oscar versenyben. Brian Adams, Shine a Light, utána pedig jövünk vissza és eláruljuk, hogy milyen témák várják majd önöket délután a Terepjáróban.

No, délután 1 órakor lesz majd a terápiára, benne pedig 3 téma fogja önöket várni. Szólunk majd arról, illetve hallhatnak arról, hogy a Lavina Kultúrklub szervezésében községi támogatással 4. alkalommal szervezték meg a rövidfilmek Bográcsa filmes estéket a Lendvai Vár udvarán. És ugye ma is még lesznek filmek, azt említettük, meg lehet majd tekinteni, ma pedig akkor egy kis ízelítő, ugye? Arról, hogy tegnap hogy zajlott ez az egész. A válogatást Horváth Áron filmrendező válogatta, amely egyébként 2 szlovén is 7 rangos nemzetközi filmfesztiválon is díjazott rövidfilm szerepel. Úgyhogy részletek a terepjáróban. Második témaként jelen lesz majd a Kelepelő, ugyanis a jó borhoz nem csak szorgos kész, de jó hangulat és hagyományok tisztelete is kell. Na, a csendei szül legyen, pedig hangos kelepelés törte meg a csendet. Idén is hagyományok szerint felállították a Kelepelőt, és pedig a Szakács család pincéje és szőlőskertje között. A részletek pedig akkor jönnek a terepjáróban. Valamint szólunk arról is, hogy 3-1-re nyert a Celje a NAFTA ellen szombaton Lendván a szlovén labdarúgó élvonal 5. fordulának nyitó mérkőzésén. Az 1200 néző előtt lezajlott találkozón a vendégeknél Dusan Dukul és Zabukovnik volt eredményes, míg a NAFTA színében Poredos talált a kapuba. A részletek pedig akkor jönnek majd a terápiára van, úgyhogy ez a 3 téma várja önöket 1 órakor itt a Muravidéki Magyar Rádióban.

Radics Gigi felvétel lesz szólt, és a kávét hallhattuk. 11 óra 50 perc pontos idő. Jelenleg még zajlik, néhány pillanat van még hátra a mérkőzés, vagy az egyik előselejtező, NAFTA öreg fiúk és Hosszúfalu csapata. Hát jelenleg 7-0-ra vezetnek a hosszúfalusi olimpiai játékosai, méghozzá úgy, hogy Kis Krisztián háromszor betalált, Gerencsér Ármin kétszer, valamint Nagy Bence és Magyar Mihály szerezték a gólokat, tehát jelenleg 7-0, úgyhogy itt azért most már így mondhatjuk, hogy nagyjából megvan a továbbjutó, úgyhogy gratulálunk az Enke olimpia hosszúfalónak, szép teljesítmény, aztán majd jöhet akkor ugye a következő forduló. Mi pedig köszönjük szépen, hogy velünk tartottak a délelőtt folyamán. És búcsúzunk is önöktől a délelőtt folyamán. Egyébként Király Boglárka válogatta a zenéket, Lemerte Adar volt a hangtechnikus. Délután pedig maradjanak továbbra is az MMR-rel, mert itt lesz önökkel Göncz Tamara és Király Tomi, úgyhogy jó kezekben lesznek. Hangoljanak rá a Muravidéki Magyar Rádióra. Szép délutát, és ha tehetik, akkor töltsék az MMR társaságában.

Kovács Fest 2026. Augusztus 22-én szombaton egész nap várja Önöket a Bogrács Fest Lendván. Déltől főzőcsapatok versengenek a Bogrács Mester címért. A Városháza előtt megmutatja tudását Misa Koplová is a Masterchefből. Gyermekprogramok, gazdag gasztronómiai kínálat, hőlégballonos emelkedés és látványos drónshow is várja a látogatókat. A városban kis vonat közlekedik, a Vinárium kilátótoronyhoz pedig külön autóbuszjárat indul. Este 9 órától Drázsen Zecsics koncert lesz a főszínpadon. Találkozunk augusztus 22-én Lendván a Bogrács Festen.

Szép napot kívánunk a kedves hallgatóknak, ez itt a Muravidéki Magyar Rádió, augusztus 16-a van, vasárnap, 4:45 múlt néhány másodperccel egyébként, és a délutáni csapattal mi már ismételten itt vagyunk, egy újabb kellemes délutánra készülve, önök és természetesen Jobbnál Jobb zenék társaságában. A hangtechnikus Király Tomislav, Király Boglárka válogatta a zenéket, a műsorvezető pedig Göncz Tamara. Mi leszünk itt önökkel egészen 7 óráig, úgyhogy ha tehetik, akkor csak azt tudjuk ajánlani, hogy tartsanak velünk. Egy biztos, hogy unatkozni nem fognak. Egyébként jó étvágyat kívánunk az ebédhez, mind azoknak, akik most fogyasztják, akik pedig már megebédeltek, azoknak jó pihenést, ugyebár. Na, hogy visszatérjünk egy picit a programokhoz, ahogy említettük, unatkozni nem fogunk, félkor érkezik a mai szóváteszem adása, pontban 1 órakor terepjárózunk egy jót, és ahogy azt már tudhatják, 2-től Szívküldi várja önöket, úgyhogy egy biztos, hogy ezek is lesznek, na meg Jobbnál Jobb muzsikák. Többek között a folytatásban érkezik Rúzsa Magdolna és a Fák alatt című dala, utána pedig Chris Isaak is énekelni fog.

0: szóvá teszem.
1: Kedves hallgatóink, a mikrofonnál Pisznyák Attilát hallják. Üdvözlöm Önöket! Az veszem észre, hogy a szóvá teszem rovatban én is, és a munkatársaim is sokszor egy-egy problémát emelünk ki. Kritizálunk, hiányosságokra mutatunk rá, vagy éppen azt mondjuk el, min kellene változtatni. Ez valahol természetes is, hiszen általában olyan dolgokra próbáljuk felhívni a figyelmet, amelyek javításával talán mindannyiunknak jobb lenne. Ma azonban éppen azért vállaltam át a szóvá teszem megírását, mert ezúttal nem kritizálni szeretnék, hanem dicsérni. Múlt szombaton rendezték meg a Muravidéki Vágtát. Számomra ez az esemény azért is különösen fontos, mert 2016-ban ott voltam az indulásánál. A mai napig minden évben izgulok azért, hogy jól sikerüljön, hogy legyen közönség, hogy működjenek a programok, hogy a végén mindenki elégedetten menjen haza. Talán éppen emiatt eddig soha nem tudtam igazán kívülállóként nézni a rendezvényt. Mindig volt bennem valamiféle feszültség. Idén viszont egy kicsit más szemmel figyeltem. És azt kell mondanom, nagyon jó volt látni, mivé nőtte ki magát a Muravidéki Vágta. A helyszín az évek során többször változott. Az első vágtát Lendván rendezték, aztán volt Hosszúfaluban, Gyert Jánosban is, de számomra most már egyértelmű, hogy ez a rendezvény igazán Lendván, a Termál Resorttal szembeni téren van otthon. Tágas a terület, jó az infrastruktúra, jól belátható a pálya, minden adott ahhoz, hogy egy látványos lovas versenyt lehessen rendezni. De a Muravidéki Vágta ma már ennél sokkal több. És talán éppen ez az, amiért külön dicséret illeti a szervezőket. Mert nem elégedettek meg azzal, hogy legyen néhány futam, aztán mindenki hazamegy. Egy egésznapos rendezvényt építettek köré. A versenyek mellett lovas bemutatók, különböző programok, zene, tánc, játszóház és gasztronómiai kínálat várta az embereket. Egyszerre volt sportesemény, családi program, kulturális rendezvény és bátran mondhatjuk, egy kisebb fesztivál. És mindennek megvolt az eredménye. Volt közönség, nem is kevés. Már délelőtt szépen telt a tér, és egész nap érezhető volt, hogy folyamatosan érkeznek az emberek. Természetesen az esti döntő jelentette a csúcspontot, de ami szerintem ennél is fontosabb, a rendezvény nem csak estére telt meg. Egész nap volt élete. Az emberek maradtak, nézelődtek, beszélgettek, visszatértek a pálya mellé, megnézték a következő programot. Ez pedig nem történik meg magától. Ehhez munka kell, ötlet kell, jó szervezés kell, és mindenek előtt olyan programkínálat kell, amiért az emberek hajlandók elindulni otthonról. És itt érkezünk el ahhoz, amit igazából szóvá szeretnék tenni. A Muravidéki Vágta szerintem az egyik legjobb példája annak, hogy milyen rendezvényekre van igény a Muravidéken. Mert az ünnepeinket most tegyük félre, kevés olyan nagyobb nemzetiségi rendezvényünk van, amely nem elsősorban arra épül, hogy főzünk, eszünk és iszunk. Kövezzenek meg, de most hirtelen semmi nem jut az eszembe. Ne értsenek félre, ezekkel sincs semmi baj. Viszont a Muravidéki Vágta megmutatja, hogy az emberek tartalomra is kíváncsiak. Élményre, látványra, programokra. Valamire, amit érdemes megnézni, ami miatt érdemes ott tölteni akár több órát is. És ha mindezt jól csináljuk, akkor jön a közönség. Sőt, nem csak a muravidéki magyar közönség. A vágta képes megszólítani a többségi nemzet tagjait is, és áthozni embereket a határ másik oldaláról. Ez szerintem különösen nagy érték. Egy olyan magyar rendezvényről beszélünk, amely úgy tudja megmutatni a saját kultúránkat, hagyományainkat és értékeinket, hogy közben nyitott mások felé is. És mindezt egy olyan hagyományon keresztül teszi, amely különösen közel áll hozzánk magyarokhoz, a lovas kultúrán keresztül. Jó volt látni a lovasokat, a bemutatókat, a gyerekeket a pálya mellett, az együtt szurkoló családokat, jó volt látni, hogy egy magyar rendezvény ekkora tömeget tud megmozgatni. Éppen ezért szerintem a Muravidéki Vágtának kiemelt helye kell, hogy legyen a muravidéki magyar közösség rendezvényei között. És talán érdemes lenne egy kicsit tanulni is belőle. Nem lemásolni, nem mindenhova lovakat vinni, hanem megérteni azt, hogy a sikeres rendezvényhez program kell, ötlet kell, színvonal kell, és néha egy kicsit bátrabban kell gondolkodnunk annál, mint amit már 20 vagy 30 éve megszoktunk. Mert a Muravidéki Vágta bebizonyította. Minket, muravidékieket nem csak főzőversenyekkel lehet megszólítani, nagyon is van igényünk másra. És ha kapunk valami jót, akkor el is megyünk rá. Ezért ezúttal valóban csak dicséret jár. Dicséret azoknak, akik kitalálták, akik évről évre további építették, akik megszervezték, akik a háttérben dolgoztak, akik a pályát előkészítették, akik a programokat összeállították, akik felléptek, akik versenyeztek, és mindenkinek, aki valamilyen módon hozzájárult ahhoz, hogy idén ilyen legyen a Muravidéki Vágta. A szervezők előtt emelem a kalapom. Mert egy olyan rendezvényt hoztak létre, amelyre szerintem joggal lehet büszke az egész muravidéki magyar közösség. Reméljük, jövőre ismét együtt szurkolhatunk a lovasainknak. Nyerek be, Muravidék!
0: Az elhangzottak a szerző véleményét tükrözik, és nem minden esetben egyeznek a szerkesztőség álláspontjával.
2: Muravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
3: és 92,7 MHz-en. Középhullám az 558-as kHz-en. Muravidéki Magyar Rádió.

Crying in the Rain, ez volt az AHA dala, és hát hála Istennek nálunk, nekünk nem kell sírnunk az esőben, mert odakint jó erősen süt a nap, egyébként lendva 31 fokos jelen pillanatban. Bár nem azt mondom, hogy nem jönne jól egy kis eső a napokban. Na de, az időjárás azért ne vegye el a kedvünket attól, hogy továbbra is maradjunk a Muravidéki Magyar Rádió Társaságában, ugyanis 12 óra 46 perc a pontos idő, ez pedig azt jelenti, hogy egyébként sebesen közeledünk egy órához, és egyben a terepjáróhoz, amiben ma három témával várjuk Önöket. De hogy pontosan melyik is ez a három témánk? Ugye tegnap, augusztus 15-én kezdődött meg a Lavina Kultúrklub szervezésében és egyébként községi támogatással a negyedik alkalommal megszervezett rövidfilmek bográcsa a Lendvai Vár udvarán teljesen pontosan. A koronavírus kényszerhelyzetéből született, majd azt túlélő vetítés értékes alkotásokkal várta ezúttal is a látogatókat. A válogatást Horváth Áron filmrendező válogatta, amelybe két szlovén és hét rangos nemzetközi filmfesztiválon is díjazott rövidfilm szerepel. Vodka Ágnes összeállítását hallhatják majd a mai terepjáró kezdő témájában, és ha már említettük a rövidfilmek bográcsát, akkor még ma is látogatható, ugyanis egy kétnapos eseményről van szó, 15-e és 16-a teljesen pontosan, úgyhogy ma 9 órától várják az érdeklődőket, még akik esetleg tegnap lemaradtak volna róla, ma horvát, francia, szerb és szlovén kisfilmeket tekinthetnek meg mindazok, akik 9 órától ellátogatnak a Lendvai Vár udvarára. Na aztán visszatérve a terepjáróhoz, a második témánkban arról hallhatnak, hogy a jó borhoz nem csak szorgos kéz, de jó hangulat és a hagyományok tisztelete is kell. A csentei szőlőhegyen pedig hangos kelepelés törte meg a csendet. Idén is a hagyományok szerint felállították a kelepelőt, és pedig a Szakács család pincéje és szőlőskertje között. A rendezvényről természetesen a borászati játékok és a muravidéki vendégszeretet sem hiányzott. Erről az eseményről Szabó Szuzi riportját hallhatják majd. Végül pedig a tegnapi meccsről lesz szó, ugyanis 3-1-re nyert a Celja a Nafta ellen szombaton Lendván, a szlovén labdarúgó élvonal 5. fordulójának nyitó mérkőzésén. Az 1200 néző előtt lejátszott találkozón a vendégeknél Tusa, Dukuli és Zabukovnik volt eredményes, még a Nafta színeiben Porados talált a kapuba. Szabó Rudolfot hallják majd részletekkel a mai terepjáró harmadik és egyben záró témájában. Ha pedig érdeklik Önöket ugye a részletek, akkor csak azt tudjuk ajánlani, hogy tartsanak velünk egy órától, mert várja Önöket a terepjáró.

0: Köszöntöm a hallgatókat! A Lavina Kultúrklub szervezésében községi támogatással negyedik alkalommal szervezték meg a rövid filmek bográcsa filmes estéket a Lendvai várudvarán. A koronavírus kényszerhelyzetéből született, majd azt túlélő vetítés értékes alkotásokkal várta ezúttal is a látogatókat. A válogatást Horváth Áron filmrendező válogatta, amelybe két szlovén és 7 rangos nemzetközi filmfesztiválon is díjazott rövid film szerepelt. Botka Ágnes összeállítása következik.
1: Az idei válogatás az egy kicsit ilyen necces volt azért, mert valójában azt találtam ki, hogy egy konkrét témát állítottam célpontnak, tehát nyár, tenger, vagy bármi, ami vízzel kapcsolatban, és akkor, mivel ez egy ilyen szűk dologról volt szó, nehezen találtam ilyen filmeket, úgyhogy a végén egy kicsit feladtam, de útközben sikerült egy-két ilyen filmet összeszednem, úgyhogy szerencsére az alap ötlet az még mindig az, hogy az egy rövid filmek bográcsa, és abban mindent bele lehet dobni, és akkor így egy ilyen vegyes válogatás lett a végén belőle, de aztán, amikor összeállítottam a programot, akkor mégis kialakul egy ilyen vonal, ami végigvezeti a nézőt. A másik fontos dolog az, hogy, tehát, hogy lokális és hogy környékbeli filmek is legyenek, tehát az minden évben fontos, hogy Szlovénia, Magyarország is része legyen ennek, meg hát a szomszéd Horvátország. A többi film az meg, ami külföldi, tehát a francia, van egy francia filmünk, egy spanyol filmünk és egy amerikai filmünk. Ezeket azért választottam, mert valójában fontosnak találom azt, hogy nemzetközi filmeket is bemutassunk, amelyikek tényleg talán magasabb költségvetéssel dolgoznak, egy kicsit magasabb szinten, és talán egy picit, tehát olyan fesztiválokon vannak bemutatva, tehát világszintű fesztiválokon, Cannes, Berlin, Clermont-Ferrand és hasonló. Rövid filmeket általában fiatalabb rendezők szoktak készíteni, mert a pályakezdés az rövid filmmel kezdődik, de itt most van közöttük olyan már befutott, vagyis olyan alkotók, mondjuk rá azt mondom, hogy ez az amerikai film, meg ez a francia film, hogy ez olyan alkotóktól száll, akik idősebbek, tehát jó felnőtt emberek. Ez a két dokumentumfilm között van bizonyos korszakváltásról van szó, az inventárban egy belgrádi épületnek a lebontásáról van szó, miközben a Lendvai dokumentumfilmben, ami a naftának a történetét mutatja be, ott is egy ilyen visszatekintés, ami valójában egy időszaknak a dokumentálása.
2: Nyilatkozta Horváth Áron, akitől a filmek vetítésének lehetőségét is megkérdeztük.
1: Tehát van egy magyar film és egy szerb film, a Reka, a folyó és Fütyül a halál, az mind a két az diplomafilm, tehát egy egyetemista filmeknek a bemutatásáról van szó, tehát itt is van egy közös, egy párhuzam. Különben pedig személyesen lépek velük kapcsolatban, mondjuk rá ezek a külföldi filmek, azokat pedig egy agenció képviselt. Itt jogdíjat kell fizetni, de ezt bemutattam, hogy milyen alacsony költségvetéssel dolgozunk, és hogy valójában ingyen megkaptuk az engedélyt ehhez. Tehát így valójában nagyon flexibilisek. De mondjuk rá ezeknek a filmeknek ez a szlovén premierje, tehát hogy itt lesznek először bemutatva Szlovéniában. Miközben mondjuk ez a horvát film, nem ami ezt, az már a tavalyi Izolai Fesztiválon is volt vetítve.
2: A rövidfilm műfaja nem mindenhol egyformán értékelt, holott
1: külföldön a rövid film az nagyon populáris, például a Franciaországban, nagyobb országban, Németországban nagyon sokat fektetnek bele, mert ez egy nem csak kiinduló pont, hanem egy külön irányzat. Mi nálunk ez tényleg többnyire egyetemisták, de érdekes mondjuk rá, lengyeleknél nem támogatnak, tehát hivatalosan nincs rövid film támogatás, kivéve az egyetemistáknál. Én szerintem fontos azért, mert egy külön formátum és nagyon-nagyon nagy szabadságot tud nyújtatom, és nagyon-nagyon nagy szabadságot tud nyújtani a kezdőknek, még nem csak a kezdőknek, hanem olyan, mint a vers mondjuk.

0: Függetlenül attól, hogy ezt mások milyennek látják. Sokszor éppen ezek az apró drámák a legnagyobbak. Ahhoz, hogy valamit elmondj, bemutass vagy kifejez, elvihet egészen más irányba is az elképzelésed, miközben teljesen világos, hogy azt miként lehetne egyszerűen visszaadni. Vagyis úgy tűnik, mintha csak magától megtörténne.
1: A Lavina Kultúrklub és csapata kitett magáért, hogy hangulatot teremtsen a vetítéshez. Erről ma este is meggyőződhetnek. A vetítés 9 órakor kezdődik, és lehetőséget ad Tóth Teodor, a láng egy olajvállalat története című dokumentumfilm megtekintésére, amit a szerzővel való beszélgetés követ. Emellett további értékes alkotásokat láthatnak a nemzetközi produkcióból az idei rövidfilmek bográcsán.
2: A jó borhoz nem csak szorgos kéz, de jó hangulat és a hagyományok tisztelete is kell. A csentei szőlőhegyen hangos kelepelés törte meg a csendet. Idén is a hagyományok szerint felállították a kelepelőt, és pedig a Szakács család pincéje és szőlőskertje között. A rendezvényről természetesen a borászati játékok és a muravidéki vendégszeretet sem hiányozhatott. Szabó Szuzi riportja.
3: Az idén itt lesz a kelepülőállítás. Ez egy tradicionális hagyomány, ami minden éve meg van tartva. Úgy döntött a tagság, hogy az idén itt lenne eltartva. Már régen beszélgettünk az elnökkel, hogy itt tartanánk, hogy van helyiségünk is, még nagy terület. Aztán már kérégette, de ha bár ilyen rossz állapotban van a pincénk is, már kicsit szégyellettem, hogy itt tartjuk, de nem bírtam kikerülni ezt.
4: Milyen szimbolikája, milyen jelentősége van egy kelepülőnek ilyenkor augusztus közepén?
3: Fölállítjuk a kelepülőt, hogy elzavarja a madarakat, hogy ne egyik a szőlőt, azért egy szőlőt.
4: Fából készült ez a kelepülő?
3: Igen, fából és vasból. De habár nem régen vettük ezt a szőlőt, úgyhogy már volt a előbené tulajdonnak ez, és fő van állítva egész éven, de légködjük, hogy ne kelepüljön egész éven, mert zavarja a szomszédokat. Már télen is tekernie, hogyha úgy lenne. Úgyhogy ma engedtük le. Ez nagy kelepülő. Mert benn vagyunk a völgybe, hogyha kicsi lenne, nem kapna elég szelet, nem lenne neki funkciója.
4: Hangja is lesz neki akkor?
3: Én remélem, hogy ma kicsit fúj a szél, hogy még tekeri.
4: Említette, hogy a kelepelő a szőlőt védi a madaraktól, vagy ne szedjék le ugye a szőlőfürtről a szemeket. Milyen lesz az idei idény? Mire számítanak?
3: Előbb fog lenni biztos a szüret, mint más éveken. Tavaly is előbb volt az időjárás miatt. Habár nincsen eső, szerintem nem fog olyan szaftos lenni a szőlő. Nálunk javából ez a olasz rizling van. Van több helyen szőlünk, nem csak itt a pincina, 4 helyen van még, úgyhogy javább mi ilyen fröccsbort csinálunk. Száraz, félszáraz borokat.
4: Mekkora mennyiségben?
3: Hát pillanatnyilag 75 árt dolgozunk. Lehet, hogy sok is, még nem is. Munkából sok biztos. Most telepítettünk új ütetvényt itten, ebből van 1000 tőke, ez is olasz rizling. Most meg is próbáltunk egy 200 tőkét, ezt a hibridet. Sokan, hogy kitartósabb, jobban kitartósabb a betegségekre. Szőlő nagyon szép, de nem lesz neki leve, nincs csapadék. Nincsen betegség, ez a lisztharmat, még a peronospora nincsen. Jobban ez a sárgasság, ez teszi tönkre a tőkiket.
4: Valakinek tovább tudja ezt adni, ezt a hagyományt a családban? Ugye említette azért, hogy vásároltak még területeket is.
3: Igen, igaz ez. Én szerintem már nem lenne biztos ennyi szőlünk, mint mennyi van. A fiam ezt nagyon hagyja.
4: Tehát akkor ezért is lát benne egy jövőt.
3: Igen, ő lát benne jövőt. Én még hozzásegítek neki, hogyha ez a vágya, ez a kedve, mert nagyon szeret a szőlőbe dolgozni, az igaz, hogy szeret. Ritkaság mai fiatalságoknál, hogy ilyen, de én támogatom ebbe, hogyha ez a kedve neki. Mennyit bírok, annyit segítek. Eladjuk így születésnapokra, vagy kocsmákba is adjuk el. Meg rendezvényekre, bálokban, hogyha van valami, valaki születésnapra, mondom, vész, így.
1: Mondta rádiónknak Szakács Alán, a Csentei Szőlőtermelők Egyesületének tagja. A rendezvényen Farics Doris, egyesületi elnök köszöntötte az egybegyűlteket. Megtudtuk, hogy az egyesület életében immár a 33. kelepelőt állították fel a csentei szőlőskertekben.
5: Évek óta megrendezzük, mindig más-más gazdánál, és kultúra műsorral vegyítve, és találkozunk együtt a tagokkal.

0: fog. Jó megemlékezni a régi eseményekről, meg hát jó a találkozás, hiszen manapság az emberek nem igen találkoznak egymással.
1: Tudtuk meg Kerék Lászlótól, a Csentei Szőlőtermelők Egyesületének alapító tagjától, aki azt is elárulta, hogy egy kelepelővel ő is rendelkezik.
0: Nekem van saját kelepelőm, úgyhogy én azt minden éven felállítom, fából készült, hagyományos. Csak most talán madár se lesz annyi, mint a korábbi években, mert hát a szőlők, mondom, nem úgy mutatnak, ahogy elvárná az ember.
1: Milyen idény elé nézünk most ősszel a szőlőtermelés szempontjából? Önnek mi a tapasztalata?
0: Azt hiszem, hogy nem lesz bőszüret. Az időjárás nagyon-nagyon beleszólt ebbe. Tehát az aszály megteszi a magáit. Tartok tőle, hogy nem lesz nagyon így szokás mondani leves és a szőlő. És vannak évek, amikor kedvező az időjárás a szőlőtermelőknek, de most ez most nem mondható el.
1: Szervezőként az Egyesület gondoskodott arról, hogy felejthetetlen programokkal szórakoztatták az egybegyűjtőket.

Fellépett a gyertyánosi Mántrási Népi Együttes, majd a jelenlévők próbára tehették magukat az izgalmas borászati játékokon. A jó hangulatról és az élő zenéről pedig a Duo Sosset gondoskodott. A játékosok értékes nyereményekért versenyezhettek, a vendégeket pedig a Csentei Szőlőtermelők Egyesülete vendégelte meg finom ételekkel és

0: 3-1-re nyert a Celje a Nafta ellen szombaton Lendván, a szlovén labdarúgó élvonal 5. fordulójának nyitó mérkőzésén. Az 1200 néző előtt lejátszott találkozón a vendégeknél Tusa, Dukuli és Zabukovnik volt eredményes, míg a Nafta színeiben Poredos talált a kapuba. Szabó Rudolfot hallják a részletekkel.
1: A regnáló bajnok 3-1-re nyert Lendván. Izgalmas első félidőt láthatott a hazai közönség, amelyben 3 gól is született. A Celje vezetőedzője Vitor Campelos a mérkőzést mindössze 2 olyan játékossal kezdte, akik a keddi Ararat elleni találkozón is a kezdő csapat tagjai voltak. A Nafta bátran játszott, támadotta a Bajnokok Ligája rájátszására készülő vendégek ellen, akik azonban már a 3. percben vezetést szereztek. Tusa lőtte a Nafta hálójába a kapusról kipattanó labdát. Bő 10 perccel később már 0-2 állt az eredményjelzőn. Miután a hazaiak Marosa és Pichler révén 2 nagy helyzetet is kiadtak, a Celje kihasználta a Nafta újabb hibáját. Lavrencsics a Celje tér felén veszítette el a labdát, amely Dukulihez került. Az ausztrál játékos pontos lövéssel mattolta Erjáosöket. A Nafta a korai hátrány ellenére folytatta támadó játékát, és fél óra után szépített. A szögletből érkező labdát Poredos fejelte a Celje kapujába, megszerezve ezzel első gólját a szlovén élvonalban. A Celje a 2. félidőben óvatosabban futballozott. A Nafta 60. percben került közel az egyenlítéshez, amikor Frejlich hárította Zorica lövését. A 69. percben azonban Zabukovnik 3-1-re növelte a Celje előnyét, ezzel pedig eldőlt a mérkőzés. Lövése Poredos lábán megpattanva került a kapuba. A Nafta sajnálhatja, hogy az első fél időben több nagy helyzetet is kihagyott, míg a Celje hatékony játékkal begyűjtötte a 3 pontot. A Nafta egykor játékosát, a most már a Celje védelmét erősítő Darko Hrkát kérdeztük a győzelemről, valamint arról, mit vár a szerdai szlován elleni BL mérkőzéstől. Elégedettek vagyunk, hiszen megnyertük a mérkőzést. Talán nem vagyunk teljesen boldogok a pontrugásból kapott góllal, azt egy kicsit túl könnyen kaptuk. Ugyanakkor meg kell dicsérnem a Naftát, mert nagyon jól játszott. Mi tettük a dolgunkat, és most már Európára a következő mérkőzésre tekintünk. A Naftának is megvoltak a helyzetei, de talán ez a különbség. Mi kihasználtuk lehetőségeinket, a Nafta pedig szerencsénkre nem. A 3. gólunk pedig szerintem végleg eldöntött a mérkőzést, így megszereztük a 3 pontot. Nagyon jó érzés visszatérni Lendvára, amikor látom, hogy a szurkolók még mindig üdvözölnek, az igazán jól esik. Tényleg nagyon jó érzés itt lenni újra. A szlován ellen nagyon nehéz mérkőzésre számítok, de úgy gondolom, hogy mi is nagyon jó csapat vagyunk. Az ilyen erős együttesekkel is fel tudjuk venni a versenyt, és képesek vagyunk a győzelemért játszani. A Naftától Alex Pichler csapatkapitány, majd Baldomero Herrera vezetőedző értékelte a találkozót. Mindketten egyetértettek abban, hogy az első fél időben jobban kellett volna kihasználniuk a helyzeteiket.
2: Úgy gondolom, az első fél időben egyenrangú ellenfelek voltunk, a helyzetek alapján pedig talán még mi voltunk a jobb csapat. Amikor azonban egy olyan ellenféllel játszol, mint a Celje, minden hibát megbüntetnek. Ők kihasználták a lehetőségeiket, mi sajnos nem. Sajnálhatjuk az első fél időt. A második játékrészben egyszerűen nem azt nyújtottuk, amit kellett volna, és nem sikerült megfordítanunk az eredményt. Valószínűleg egy kicsit elfáradtunk. A másik oldalon pedig ők a legjobb játékosaikat is pályára küldték. Nagyon bő a keretük, tapasztaltak, és minden hibát megbüntetnek. Ez a végén egy pontunkba került. Legalább egy pontunkba. Két különböző félidő volt. Az első játékrészben már az első percekben gólt kaptunk, és ez mindig megnehezíti a dolgokat. A reakciónk azonban jó volt. Küzdöttünk, helyzeteket alakítottunk ki. Ráadásul néhány igazán nagy lehetőségünk is volt. Talán egy kicsivel nagyobb pontossággal ki tudtunk volna egyenlíteni. A második félidő már nehezebb volt. A cél jobban kontrollálta a játékot. Ugyanakkor szeretnénk fejlődni, és azt akarjuk, hogy a csapat a mérkőzés teljes 90 percében úgy játszon, ahogy azt az első fél időben. Talán azért is voltunk óvatosabbak, mert jobban odafigyeltünk azokra a hibákra, amelyeket az első fél időben elkövettünk. Ugyanakkor nagyon ambiciózusak vagyunk, és azt a fajta agresszivitást szeretnénk megőrizni, amelyet az első fél időben mutattunk, nem csak labdával. Talán több tényező együtteséről van szó. Szeretnék olyan csapat lenni, amely a legapróbb részletekre is odafigyel, mert ezek az ellenfelek elől nagyon könyörtelenek. A hozzáállásunk és a játékstílusunk továbbra is az, hogy támadóan és agresszívan akarunk futballozni. Ezt a megközelítést követjük majd a többi csapattal szemben is.
1: A NAFTA a hatodik fordulóban pénteken az Olimpia vendége lesz. A ljubljanai csapat szombat este hazai pályán 1-1-et játszott a Mariborral. A házigazda Urbáncsics révén szerzett vezetést, a vendégek pedig a 85. percben Zahovics góljával egyenlítettek. Az ötödik forduló ma 3 mérkőzéssel zárul. Radomlje Alumini, Grosuplje Mura és Koper Bravo.
0: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Botka Ágnes, Szabó Szuzi és Szabó Rudolf összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!

0: Podgyász. Úti célok turista szemmel.
1: Az egyik legnépszerűbb látnivaló a Magyar Szent Korona és a koronázási jelvények hiteles másolata. Egyébként sokan meglepődnek, amikor megtudják, hogy az eredeti koronát hosszabb, rövidebb időszakokra valóban a visegrádi várban őrizték.
2: Következő adásunkban Borsos Flórával Visegrádra, a magyar királyok egykori városába kalauzoljuk Önöket. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor.

Az volt a Follow the Flow szívrabló című dala, és ha már egyszer a terepjáró utolsó témájában hallhattuk ugye a tegnapi mérkőzés végeredményét, akkor egy kicsit maradjunk a sport témájánál. Ugyanis rajtol a szlovén labdarúgó kupa új idénye. A 2026-27-es szezonban 181 klub száll harcba a kupa győzelemért. A legnépesebb szlovén klubtornának számító sorozat idén is a hazai labdarúgás szinte valamennyi szintjét összeköti. Vidékünkön pedig a hétvégén rendezik az előforduló, teljesen pontosan a mai napon. 17.30-tól várják az érdeklődőket a Csente Nedelica, Kobiljec Rensóci, valamint Hodos Tromeinik meccsek. A kupasorozat az első fordulóval augusztus 26-án folytatódik egyébként. És ha maradunk a sportnál, akkor egyébként holnap pályára lép először az új idényben a NAFTA utánpótlás is. Hétfőn rajtól az U19-es másodosztály keleti csoportjának a bajnoksága. A Lendvai Futballakadémián a NAFTA 17 órakor a Dravinját fogadja. Augusztus 19-én szerdán pedig elrajtol az U15-ös és U17-es csapatok közös bajnoksága is. A NAFTA fiataljai miután kiharcolták a feljutást az élvonalba, hazai pályán az akadémián kezdik meg a pontvadászatot a Brynje Grosupje ellen. Az U15-ösök mérkőzése 16 órakor, az U17-eseké pedig 18 órakor kezdődik szerdán ugyebár. Úgyhogy ha valakinek felkeltette az érdeklődését bármelyik sportprogram, illetve hát sportesemény egyike, akkor csak azt tudjuk ajánlani, hogy ha nem a Muravidéki Magyar Rádióval tartanak, akkor 17.30-tól ma látogassanak el valamelyik megrendezett meccsre, vagy akár holnap, illetve augusztus 19-én szerdán. Mi pedig folytatjuk továbbra is zenékkel, érkezik Tompos Kátya és Csak a szívem érzi című dala.

Nosztalgia, ez volt egyébként Manuel dala, aki egyike azon magyar előadóknak, akik fellépési lehetőséget kaptak az idei Sziget Fesztiválon. Teljesen pontosan kedden, augusztus 11-én lépett színpadra 11 órakor az esti órákban, ugyebár. És az előző hét, vagyis hát mondhatni még, hogy ez a hét folyamán többször is említettük, hogy egyébként azok sem maradnak le kötelező jelleggel a magyar előadók koncertjeiről, akiknek nincs Sziget bérletük, illetve jegyük az idei fesztiválra. Ugyanis az M1 csatornája ezeket ugye sugározza, és hát több előadó koncertje is felkerült, mind tévében, mind pedig ugye utólag a MediaClick weboldalára is, úgyhogy ha valaki ellátogat a mediaclick.hu weboldalra, akkor ott egyébként vissza tudja nézni például a Kolibri, Majka, Wavy, Kristóf, Kispál és a Borz, a Pornograszt és a Bohemian Betyársz közös koncertjét, vagy akár K. Kevin fellépését is, illetve ugye arról is voltak beszámolók, hogy Müller Péter Sziámi is fellépett a fesztivál első napján, és ugye az utolsó napon is koncertezett, valamint Meringer, Kóli és a Blaha Luisiana koncertjét is meg lehet nézni az M1 MediaClick felületén, vagyis hát a MediaClick felületén az M1 csatornára kattintva, vagy hogyha rákeresnek arra, hogy Sziget, illetve Sziget Fesztivál 2026, hogyha valakit esetleg érdekel, mi csak ajánlani tudjuk, hogy egyébként lessenek bele egy-egy ilyen felvételbe, megbánni nem fogják, na meg ugye mi is kapunk egy kis ízelítőt abból, hogy hogyan is telt az idei 2026-os Sziget Fesztivál, ami ma a hajnali órákban ért véget, és valószínűleg most már bőven pakolnak a helyszínen. Úgyhogy egy újabb fesztivál véget ért, és egy újabb csomó emlékkel távozhattak azok, akik ellátogattak rá. Nálunk pedig az emlékeket a jobbnál jobb dalok alakítják, ezért is érkezik a Hiányzol című muzsika a Varga Járós Sárától.

A Magna Cum Laude dala után ebben az órában továbbra sem lesz hiány jobbnál jobb zenékből, ahogy azt megszokhatták, de egyébként a következőben sem. A különbség csak annyi, hogy társulnak a zenékhez a legfrissebb jó kívánságok. Az ünneplőknek és az ünnepelteknek mi is a legjobbakat kívánjuk. Tartsanak velünk, kettőtől szívküldi.

Ács Fest 2026. Augusztus 22-én szombaton egész nap várja önöket a Bogrács Fest Lendván. Déltől főzőcsapatok versengenek a Bogrács Mester címért. A Városháza előtt megmutatja tudását Mise Koplová is a Masterchefből. Gyermekprogramok, gazdag gasztronómiai kínálat, hőlégballonos emelkedés és látványos drónshow is várja a látogatókat. A városban kis vonat közlekedik, a Vinárium kilátótoronyhoz pedig külön autóbuszjárat indul. Este 9 órától Drázsen Zecsics koncert lesz a főszínpadon. Találkozunk augusztus 22-én Lendván a Bogrács Festen.

hagyományosan friss, évről évre kihagyhatatlan. Ágrá, nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari vásár. Találkozzunk Gornyaradgonán augusztus 22-e és 26-a között. Ágrá, ahol a mezőgazdaság, az innováció és a hagyomány találkozik. Pomurszki Szeljem, a vásárok otthona.

0: Kaptára szól a mai első zenés jó kívánság. Lecsek Máriát 70. születésnapja alkalmából szeretettel köszönti, és minden elképzelhető jót, erőt, egészséget, további kiváló énekhangot, és még sok boldog születésnapot kíván a Kapcai Népdalkör Molnár Ferencné Ilona szakmai vezetővel és férjével Ferivel.
1: Ez a nap más, mint a többi, és én örülök nagyon, mert nap

0: tíz napot.
1: Gál Erzsébetnek szól a jó kívánság Zalaegerszegre. 70. születésnapja alkalmából sok boldogságot, erőt, jó egészséget és hosszú boldog életet kívánnak gyermekei, Szilvia és Dániel, valamint unokája, Rebeka.

A következő dallal Csuka Ferencnét köszöntik Lentiben. Születésnapja alkalmából jó egészséget, hosszú életet és vidámságot kíván neki, megköszönve, hogy mindig mellette volt és mindenben segíti. Isten áldását kéri, hogy jósága továbbra is megmaradjon. Szerető férje Feri, aki 70 szár rózsát is küld.

Csuka Ferencnének küldik a következő jó kívánságot is. Születésnapja alkalmából jó egészséget, hosszú életet, sok szerencsét és boldogságot kívánnak lányai, Anikó férjével Őrssel és Katalin férjével Robival.

Csuka Ferencnének szól ismét a születésnapi köszöntő. Sok szerencsét, jó egészséget, hosszú életet, vidámságot és Isten áldását kívánják neki, hogy még sok finom leveskét, jó almáspitét, piskot a tekercset és sok finomságot tudjon készíteni a családnak. Ölelik unokái Emese Danival, Dávid Rékával, Máté, Julika és Boti.

A következő dalt is Csuka Ferencnének küldik Lentibe. Születésnapja alkalmából jó egészséget, sok boldogságot és minden elképzelhető jót kíván Komája és Koma asszonya Lentiből.

Németh Györgynek szól a következő dal Zalaegerszegre. Születésnapja alkalmából szeretettel köszönti, és jó egészséget kíván Ildikó, Szabolcs és Milánka.

Ugyancsak Németh Györgynek szól a jó kívánság. Születésnapja alkalmából szeretettel gratulál fia Gyuri, és kívánja, hogy még sok ideig adjon örömet számára a Zala-Szentmihályi tó, a csónak, a halfogás.

A következő dal is a születésnapját ünneplő Németh Györgyöt köszönti. E szép alkalomból minden jót, erőt, egészséget és békés, nyugodt életet kíván, és a következő dalt küldi felesége, Piroska.

0: bácsi, csak most maradj csendben. Figyeld ezt az őrült rángatást, fárasztasz a szövegeddel engem. Még elszalasztom ezt a jó fogást.
1: Emlékszem rég, te másként beszéltél. Én voltam az igazi nagy fogás. Hogy is mondtad, amikor megkértél?
0: Csak te kell lesz.
1: Ugye?
0: Vagy valaki más.
2: Mihály Istvánnak szól a jó kívánság Viszákra. Születésnapi alkalmából szívből gratulálnak neki, és jó erőt, egészséget kívánnak. Kislánya Edina, Veje Krisztián, unokái Adrián és Ricsi.

Fekete Izabellának szól a jó kívánság Banára. 47. születésnapja alkalmából szívből gratulál neki Ábrahám László.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.

0: Poggyász. Úti célok turista szemmel.
1: Az egyik legnépszerűbb látnivaló a Magyar Szent Korona és a koronázási jelvények hiteles másolata. Egyébként sokan meglepődnek, amikor megtudják, hogy az eredeti koronát hosszabb, rövidebb időszakokra valóban a visegrádi várban őrizték.
2: Következő adásunkban Borsos Flórával Visegrádra, a magyar királyok egykori városába kalauzoljuk Önöket. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor.

Visszatérve egy picit így Anna Kelly Under My Thumb című dala után a Sziget Fesztiválhoz, hát nagyon sok minden történt még azelőtt, hogy ma akkor a hajnali órákban lezárult volna az idei ötnapos fesztivál. Teljesen pontosan a harmadik, negyedik, illetve ötödik nap fotóbeszámolójába fogunk egy picit betekinteni még a délután folyamán a Refresher cikkei segítségével. Na, a Sziget harmadik napjára már tagadhatatlanul megérkezett a fesztivál hangulat a hajógyárira. Luis Capaldi koncertjére például óriási, az idei fesztivál talán eddigi legnagyobb tömege gyűlt össze, nem is véletlenül olvashatjuk a harmadik nap fotóbeszámolójában. A skót énekes utoljára 8 évvel ezelőtt lépett fel a nagy színpadon, időközben pedig kényszerszünetet is kellett tartania, egyre súlyosbodó mentális és egészségügyi problémái miatt. Capaldi nem győzte dicsérni a Sziget közönségét és a magyarokat, többször is elmondta a koncerten, mennyire szeret Magyarországon fellépni. A koncertet pedig a közönség egyik tagja koronázta meg, aki éppen Capaldi dalára kérte meg kedvese kezét, de volt, aki a koncert alatt például bungee jumpingolt egyet, és csak emiatt elítottak le a koncertet, hogy megnézzék, hogy lesz ebből sikítás félelemből, vagy mégse. Ugyancsak hatalmas, egyben szívhez szóló bulit tolt le a Florence and the Machine is, akik már visszajáró sztárvendégek a fesztiválon, utoljára 2023-ban léptek fel a Szigeten egyébként. Florence Welch egyik leghíresebb számuk, a Dog Days Are Over előtt arra kérte a közönséget, kivételesen rakják félre telefonjukat, és adják át magukat a zenének. Nos, több sem kellett, a dalra akkora tombolás tört ki a Szigeten, hogy azt valószínűleg még Békásmegyeren is hallották. És egyébként a harmadik napon lépett fel a fesztiválon Kóli és a 2022-ben alakult amerikai FC Jukers is. És ha valaki ellátogat a Refresher oldalára, azon belül ebbe a harmadik napos fotóbeszámolóba, akkor bőven vannak itt ugye fényképek, amiről mi is kaphatunk egy kis ízelítőt arról, hogy milyen hangulatban és hogyan telt egy-egy koncert, ugyebár érdemes ezeket megtekinteni. Mi pedig hamarosan elmondjuk azt is, hogy mik történtek a negyedik, illetve ötödik napon a fesztiválon, de előtte szóljon egy muzsika, érkezik Váradi Renátó.

0: legyen. Csak ide-oda szökelek, mint Zerge fenn a hegyen.
1: Jobbrád, balrád,
0: ha kerülöm a kapuját, nélküle még el vagyok, de kicsinálom a vacsorát. Bemegyek egy moziba és tönkretesz, ahogy a jó nevű jegyzik éppen ölelkeznek. Ő is így csinált velem az ágyban, nagy bajban voltam és kis zacsában.

Title, ez volt Meghan Trainor dala, mi pedig vissza is térünk a Sziget Fesztiválhoz, pontosan a negyedik nap fotóbeszámolójához. Ugyanis a Sziget negyedik napja hát ismételten csak igazi fúzió volt, ahogy azt a Refresher is írta. A nagy színpadon a norvég Sigrid hozta el a skandináv popos életérzést, őt pedig Skepta követte, aki alaposan felpörgette a közönséget a pénteki nap, sőt az egész fesztivál egyik legnagyobb húzó nevének számító Bring Me The Horizon koncertje előtt, akik egyébként legutóbb 2024-ben léptek fel Magyarországon. A német rap egyik legkarakteresebb fiatal előadója, Skiagu is pénteken érkezett a Szigetre, de a magyar mezőn sem maradt képviselet nélkül, hiszen nemes, mint Betonhofé szintén koncertet adott a fesztivál negyedik napján. Az estét pedig Peggy Gou elektronikus szettje vitte tovább a Bolt Night Stage-en. Ismételten csak a fotóbeszámolóban bőven van borzasztóan jól sikerült kép, amit le lehet csekkolni, hogyha valakinek kedve van hozzá, és egyébként, ha már egyszer emlegetjük azokat, akik felléptek a negyedik napon, akkor érdemes megemlíteni még néhány előadót. Többek között a már említettek mellett felléptek a német Enizókei, a magyar AVS, az eurovíziós horvát Baby Lasagna, ugyebár, na meg a belga Botond, és még sokan mások, akik mind a külföldi, mind a magyar zenei szcénát erősítik jobbnál jobb muzsikákkal. És egyébként egy kis érdekesség, ugye említettük, hogy a főfellépők között ott voltak Skepta és Bring Me The Horizon, vagyis hát Sigrid és Bring Me The Horizon, és itt fontos megemlíteni, hogy ennek a kettő előadónak van egy bizonyos közös dala is, ez pedig nem más, mint a Bad Life, és pont ezt hallhatják a folytatásban.

A Bad Life után maradunk még egy picit a Sziget negyedik napjánál, ugyanis a Bring Me the Horizon koncertje alatt érkezett egy olyan csavar, amire valószínűleg senki sem számított. Oli a közönségből kiválasztott egy szerencsés rajongót egy közös daléneklésre, aki nem más volt, mint Kókai Barné a The Southern Oracle éléről. Hogy ez tényleg abszolút véletlen volt-e, azt nem tudhatja senki sem, de egyébként a magyar hardcore színtér hírnevét sikerült bearanyozni azzal, hogy az egyik legalkalmasabb ember szaladt fel a színpadra, egyébként pedig a The Southern Oracle is fellépett a szigetes fellépők, hát között mondhatni. Amíg Barné felért, addig a koncertezők kaptak egy újabb fiktív videójátékos animációt, illetve karakterválasztó képernyővel és különböző beállításokkal, mindeközben pedig Eve, aki a zenekar egy kitalált karaktere, cukkolta az embereket, hogy mennyi ideig tart ez az egész. A menüben eljutottak a zeneválasztásig, és nem is akármi került ki a zenegépből, hanem egy újabb első lemezes klasszikus, amiből rengeteg megszólalt a Sziget koncertjén, méghozzá a Pray for Plagues című muzsika, amit szintén nem igen lehetett hallani egyébként a Bring Me the Horizon-tól az elmúlt években. A dupla vokálos performance sikeresnek bizonyult, az egész dalt végig kísérte egy ritmusjátékos, karaoke játékos vizual, a végén pedig egy új highscore-ral jutalmazta a duót a játék. 180 fokos fordulattal a koncert legmelankolikusabb dala, a Follow You következett ezután, majd talán az egyik legnagyobb klasszikusuk, a Can You Feel My Heart, aminek végén megérdemelten kaptak a közönségben egy olyan konfetti esőt, és egy kamerába mutatott szívecskét Olitól, amit csak azzal érdemeltek ki, hogy mindannyian torokszakadtából énekelték a dalszöveget. És egyébként, hogy miért is ennyire érdekes egyébként az, hogy Kókai Barné, a The Southern Oracle frontembere feljutott a színpadra. Hát egyébként mondhatni, hogy van egy kis kötődés itt a környéki zenei szcéna között és e között, ugyanis a The Southern Oracle jelenlegi dobosa, nem más, mint Milei Bálint, aki pár évvel ezelőtt nálunk is fellépett még akkori zenekaraival, a Jackie's Gunnal és az Abigail-lel a Sound of Lendava ilyen underground koncert sorozat keretein belül. Úgyhogy innen is büszkék lehetünk talán egyrészt, mert egy kis underground zenekarból eljutni egy olyan elismert zenekar dobosa pozíciójáig, mint az a Southern Oracle, az azért elég nagy szó. Egyébként, hogyha valakit érdekelnek még részletek egy-egy koncertről, akkor a Recorder hivatalos oldalán tud erről olvasgatni, több koncertnek a részleteit is, hát részletezték cikkekben, úgyhogy nyugodtan olvasgathatnak zenehallgatás közben. Nálunk pedig érkezik a Bring Me the Horizon és az Oh No!

Az volt a Family Affair Mary J. Blige-tól, ugye egy jól ismert dal, egy jól ismert előadótól, aki egyébként a hollywoodi hírességek sétányán a 2626. csillagának a birtokosa teljesen pontosan. 2018. január 11-én kapta egyébként meg saját csillagát a művésznő a Hollywood Walk of Fame-en, ugye Los Angelesben, és azóta is ott virít, hála Istennek, és azóta is még zenél Mary J. Blige, ezt ugye ritkán mondhatják el magukról olyanok, akik kaptak csillagot a hollywoodi hírességek sétányán. Mi pedig ezzel a dallal már be is léptünk a következő órába, ugyanis 16 óra 1 perc a pontos idő, és jobbnál jobb muzsikákból ebben az órában sem lesz hiány.

te akartál. Hiába óvtál tűztől, hidegben takartál. Mosott ruhát, friss illatba őrzik emléket. A földön túl erőd, mikor fater meglépett. Mond mama, lennél a barátom a mencsvára. Megmutatnál-e mindent, amit én még nem láttam. Legyünk mi is

A versfeldolgozásokat is tudni kell jól csinálni, és hát ez valahogy a Red Bull Pilvakernek mindig is nagyon jól ment. Jól ismert hangoktól hallhattuk a mamát, a Halott Pénz, Wolfi Diaz és Fábián Júli énekeltek az imént. Mi pedig vissza is térünk a Szigethez. Teljesen pontosan még egy kis érdekesség, ugye a negyedik nappal kapcsolatban. Hát nem Sigrid az egyedüli olyan előadó, akinek van köze egyébként a főfellépő Bring Me the Horizonhoz. A szintén a negyedik napon nem sokkal a BMTH után színpadra lépő En Is Okay, ugyanis 2019-ben feldolgozta a már jól ismert metalzenekar egyik akkoriban megjelent dalát, a Nihilist Blues-t. Hát kár, hogy a Bring Me the Horizon koncert alatt történt közös éneklés után a TSO front emberével nem jelent meg Oli Sykes az En Is Okay koncertje alatt, de ami késik, nem múlik, lehet a jövőben ilyenre is kerül majd sor, hát ki tudja, mit rejteget a holnap. Most pedig, hogy már ezt is tudjuk, eltérhetünk a fesztivál zárónapjához, ahol is Baby No Money egy csapat gyerekkel és magyar szakácskönyvvel, Skrillex pedig hatalmas bulival búcsúzott a 2026-os fesztiváltól. A Sziget utolsó napjára sem fogyott el a lendület. A fesztivál vasárnapi programja a poptól és az R&B-től az elektronikus zenén át a drum and bassig több műfajt is felvonultatott. A színpadokon többek között Georgia Smith, Skrillex, Dimension, Sub Focus és Baby No Money is megfordult, az utóbbi egy csapat gyerekkel. A zárónap egyszerre adott teret a nagy nemzetközi neveknek és a hajnalig tartó elektronikus szetteknek, így a Sziget utolsó órái sem a levezetésről szóltak. A Refresher újságírói pedig egy utolsó fotóriporttal búcsúztak erre az évre a hajógyáritól, érdemes ebbe is belelesni, ha találnak rá időt. És egy kis érdekesség a zárónappal kapcsolatban, Sisi, a magyar rap szcéna egyik legelismertebb női előadója, tavaly sajnos le kellett, hogy mondja szigetes fellépését betegség miatt, akkor a Dropyard színpadon Bongor lépett fel helyette, akinek egyébként idén ősszel jelenik meg a D-nyertes albumához az Extázishoz készült filmje, az Extázis Uncut. Fun fact, vagy kis érdekesség itt is, hogy a filmben Sisi is szerepelni fog. Na de, idén már teljesen más szelek fújtak, Sisi végig szántotta ugyanis a Sziget színpadát, sőt a koncert végére még egy friss tetoválással is gazdagodott. Most már elmondhatjuk, hogy ez a trend Magyarországra is megérkezett. Hozzánk pedig egy újabb csodadal érkezett, ez pedig nem más, mint a Hiányzol, Demjén Ferenctől.

A hajógyári szigetet mi még nem hagyjuk magunk mögött egyenlőre. Gondolkoztak már azon, hogy hogyan is nőtte ki magát ez a kis magyar fesztivál nemzetközileg elismerté? Ha igen, akkor nem kell tovább ezen gondolkodni. Az Isten hozott nevű Instagram oldal ugyanis összegyűjtött nekünk néhány meghatározó pillanatot az utóbbi 30 évből. 1993-at írunk. Az első Diák szigeten Siami beugrott a közönségbe. Az emberek először félreálltak előle, aztán az utolsó pillanatban mégis elkapták. Magyarországon akkor még ezt is tanulni kellett, de elég gyorsan belejöttek. Aztán 1996-ban már a Prodigy, Iggy Pop, Stone Roses és Sonic Youth is ott volt a programban. A Sonic Youth koncertje azóta a korai sziget egyik legendás estéje lett. Ekkorra kezdett igazán nemzetközi fesztiválnak kinézni az egész. Bowie másodszor és utoljára játszott Magyarországon 1997-ben. Ez volt addig a sziget legdrágább fellépése, mégiscsak 11 ezer napi jegyes ment ki aznap. Ma ezt elég nehéz elképzelni, ugyebár. Aztán 2001-ben a Magic Mirror körüli botrány közepén Brian Molko a színpadról szólt be Tarlós István akkori óbudai polgármesternek, ugye a Placebo frontembere. Egy ponton már nem csak az volt kérdés, ki játszik a szigeten, hanem az is, milyen hely akar lenni maga a fesztivál. 2006-ban a Radiohead akkor játszott először Magyarországon. A koncert azóta rendszeresen előkerül a legemlékezetesebb sziget fellépések közül, illetve között 2006-ra Budapest már tényleg rajta volt a nagy turnék térképén. És közel 50 ezer ember előtt búcsúzott el a Kispál és a Borz a 2010-es szigeten. Nem kellett hozzá külföldi headliner, az egyik legnagyobb közös szigetemlék egy magyar zenekar élet végül. 2011-ben pedig Prince miatt külön nulladik napot kapott a fesztivál. A koncertet azóta is az egyik legjobb sziget buliként emlegetik, közben ez lett addig a fesztivál legnagyobb pénzügyi bukása is. 2024-ben pedig közel 10 év után Azaria volt az első magyar előadó, aki a nagyszínpad headliner előtti esti sávjába került. Pár hónappal korábban háromszor töltötte meg a Puskás Arénát, és elég sokat változott közben, hogy hol van a magyar pop helye. De ez csak néhány emlékezetes koncert az elmúlt évekből, ami a Sziget Fesztiválon kapott helyet. A bejegyzés alatt is bőven van emlékezetes pillanat, amit már a kommentelők osztottak meg. Előkerül itt a Fluke, a Prodigy, Snoop Dogg, Rammstein és még sok más előadó koncertje, ami valamilyen módon mind belevéste magát egy-egy fesztiválozó emlékezetébe. Hogyha esetleg szeretnének szemezgetni a kommentek közül, akkor ezt az Isten hozott Instagram profilján megtehetik, hogyha kikeresik ezt a szigetes bejegyzést. Nálunk pedig a Gypsy Kings fog szólni, méghozzá a Bambola című daluk.

Egy jól ismert dal után mi még egyszer utoljára mai délután folyamán visszatérünk már a jól ismert témánkhoz, ugyanis alig ért véget a Sziget Fesztivál, már készülhetünk a következőre, ugyanis hamarosan elérhetőek a 2027-es Super Early Bird bérletek, tudhatjuk meg a Recorder cikkéből. A Sziget jövőre is várja a fesztiválozókat, és már most lehetőség nyílik arra, hogy az érdeklődők az elsők között készüljenek a következő Szigetre. A Super Early Bird bérletekkel elsősorban azoknak szeretnénk kedvezni, akik értik a Sziget lényegét, hogy ez a fesztivál sokkal többet jelent a világsztárok koncertjeinél, mondta Gerendai Károly, a Sziget alapítója. Azoknak, akik bíznak annyira bennünk, hogy a sztár előadók ismerete nélkül is várják azt a különleges hangulatot, szabadságot és közösségi élményt, amitől a Sziget igazán Sziget. Jó érzés látni, hogy ez a feeling annyi év után is fontos a vendégeinknek, és szeretnénk ezt a kötődést azzal is megköszönni, hogy számukra kedvezményes áron lehetőséget biztosítunk a következő fesztiválra. Természetesen továbbra is törekszünk arra, hogy lehetőleg erős line-uppal rukkoljunk elő, és ehhez a most regisztráló látogatóinktól is várjuk a javaslatokat. A Super Early Bird lehetőséghez előzetes regisztráció szükséges. A regisztráció már elindult, és augusztus 23-áig tart a Sziget erre a célra létrehozott microsite-ján. A regisztrálók elsőként kaphatnak információt a jövő évi Szigetről, szavazhatnak arról, hogy milyen fellépőket látnának szívesen 2027-ben, valamint hozzáférést kapnak a legkedvezőbb áru bérletekhez. A Super Early Bird értékesítés augusztus 24-én 12-kor zárul, és augusztus 27-én 22 óráig tart, vagyis összesen 82 órán keresztül lesz elérhető. Ezt követően indul a normál jegyvásárlási időszak, aminél a mostani akcióban a bérletek 10-15%-kal olcsóbban szerezhetők be. A rendezvényre jövőre is többféle bérlettípussal várják a látogatókat. A Super Early Bird időszakban az 5 napos általános bérlet ára 109.900 forint, míg a 21 év alattiak számára elérhető a U21 ötnapos bérlet 88.900 forintba kerül. A kiemelt élményt kínáló VIP ötnapos bérlet 191.800 forintért vásárolható meg egyébként. A magyarországi érvényes diákigazolvánnyal rendelkezők számára jövőre is folytatódik a kedvezményes diákbérlet lehetősége a Budapest GON keresztül. Ez a bérlettípus szeptembertől lesz csak elérhető, ára 84.900 forint lesz, ami a későbbiekben sem változik. A bérletek részletfizetéssel is megvásárolhatók, ami azoknak jelenthet segítséget, akik már most szeretnék bebiztosítani a helyüket a jövő évi Szigetre, és könnyebbséget jelent számukra, ha nem egyszerre kell kifizetniük a teljes összeget. Tudhatjuk meg a Recorder oldalán ismételten. Ha pedig ellátogatunk a Sziget hivatalos weboldalára, akkor a regisztráción kívül vár ránk egy Spotify playlist is az oldal alján, amiben az idei fellépők legismertebb dalaiba hallgathatunk bele. Egy igazi tökéletes zárás mondhatni, amivel az idei fesztiválozók feleleveníthetik az utóbbi hétben gyűjtött emlékeiket. Nálunk pedig az emlékeket a Mystery Gang eleveníti fel, méghozzá Megszakad a szív című dalukkal.

Presszó Éva a vitorlás hajója után talán egy kicsit illik is a következő témánkhoz a dal. Hát mi átfordulunk a Harry Potterhez. Valószínűleg senkinek nem ismeretlen ez a cím. Ha a könyveket nem is olvasták, akkor biztos, hogy láttak legalább egy részletet valamelyik filmből. És most a sorozat rajongói tiltakozása miatt kellett például módosítani egy több százmillió font értékű az Egyesült Királyságot Írországgal összekötő elektromos kábel nyomvonalát. Mert az eredeti tervek szerint a vezeték Dobby, J.K. Rowling könyvsorozatából ismert házi manó sírján halad volna keresztül, írja a Guardian. Dobbyt a Harry Potter és a Halál Erekjei című filmekben a Velsi Pembrokeshire-ban található Freshwater West strandon temették el. A partszakasz azóta zarándokhelyé vált a rajongók körében, akik rendszeresen itt nyugszik Dobby feliratú köveket hagynak a helyszínen. A strand tulajdonosa, a National Trust ugyanakkor korábban arra kérte a látogatókat, hogy ne helyezzenek el tárgyakat a területen, mivel az ökológiailag érzékeny. A tárgyak alatt pedig akkor értsük ugye a szoknikat és hasonló ruhadarabokat, mert ugye a történetben Dobbyt egy ajándékozott ruhadarabbal szabadítja fel Harry Potter. A brit és az ír villamosenergia hálózatot összekötő 430 millió fontból épülő Green Link interkonnektor eredeti nyomvonala éppen a fiktív sír helyén vezetett volna át, mesélte Simon Ludlam projektvezető az Energy Revolution podcastban. A Harry Potter rajongók egy BBC interjúból értesültek a tervekről, amelyben Ludlam megmutatta, hol futna a föld alatt a Freshwater West-től az írországi Wexford megyéig húzódó, mintegy 200 kilométer hosszú kábel. Felvettük az interjút, végeztünk, és visszamentem Londonba, majd pár héttel később adásba került. Ezután több száz telefonhívást kaptunk, tényleg több százat, mondta. Ludlam eleinte azt sem értette, miért érkezik ennyi panasz, mivel fogalma sem volt arról, hogy ki is az a Dobby. Egy kollégája végül elmagyarázta neki a helyzetet. Kérdem tőle, Dobby, ki az a Dobby? Nem ismerek Dobbyt, ez egy kitalált karakter, egy kitalált könyvben. Az egész történet kitaláció, miről beszéltek? A kollégája arra csak annyit válaszolt, hogy nem, ez biza egy nagyon-nagyon komoly dolog. A cél végül tervezőket vont be, hogy a kábelnek új nyomvonalat találjanak, amely már elkerüli Dobby feltételezett nyughelyét. Sokan nagyon örültek ennek, a projekt pedig most már halad tovább, és Dobby is boldog, fogalmazott Ludlam. A projektvezető szerint végül valódi bronzkori leletekhez egészen közel vezették el a kábelt, legalább Dobby sírját sikerült kikerülniük. A régészeti maradványok között egyébként emberi temetkezésekhez kapcsolódó urnák is találhatók. Hát ki gondolta volna, hogy egy kitalált karakter képes ennyire beleférkőzni az emberek szívébe, hogy konkrétan egy projektet állítanak a feje tetejére. Minden esetre most már ez is megtörtént, nálunk pedig hát beléptünk a következő órába, 17 óra, 3 perc a pontos idő, és Tarány Tamástól fog szólnia, minden most kezdődik el című dal.

Ez volt az út a Rockinballtól, és hát minket is vezet valahova egy bizonyos út, még jó sok zenén át egészen negyedig, amikor is a zöld zóna ismétlése várja önöket. 17:30-kor pedig akkor, ahogy már említettük, ma megrendezik a Csente Nederica, Kobilje Csrensóci és Hodos Trumejnik meccseket, úgyhogy bőven lehet válogatni, ha valaki a foci kedvelője, akkor 17:30-tól ezek a párosítások várják önöket. Nálunk pedig Demjén Ferenc és a Földvár felé című dala.

0: Zöld zóna. Zöld hírek a nagyvilágból.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Az osztrák hulladékgazdálkodásban drasztikusan megnőtt a lítium-ion akkumulátorok okozta tűzesetek száma, ami rendkívüli biztonsági és gazdasági kockázatot jelent az egész ágazat számára. A helyzet orvoslására az osztrák hulladékgazdálkodási vállalatok szövetsége egy országos pénzvisszatérítési rendszer bevezetését javasolja. Erről szólunk ma. A Löbeni Egyetem kutatói által készített idei tanulmány riasztó képet fest az osztrák hulladékkezelés jelenlegi állapotáról. A kutatás rávilágít, hogy minden egyes tonna maradék hulladékban több mint 8 darab lítium-ion akkumulátor található. Az országos adatokra kivetítve ez azt jelenti, hogy Ausztriában évente mintegy 17 millió darab lítium-ion akkumulátor dobnak ki a lakosok helytelenül a vegyes kommunális hulladékba. Ez a tévesztési arány az elmúlt 10 év leforgása alatt a négyszeresére emelkedett. A forgalomban lévő lítium-ion akkumulátorok számának rohamos növekedésével párhuzamosan jelentősen megugrott a hulladékgazdálkodási létesítményekben keletkező tüzek száma is. A tudományos elemzés alapját egy 18 éven át tartó átfogó monitoring vizsgálat képezte, amelynek során több mint 1000 a nyilvánosság számára is ismerté vált tűzesetet vizsgáltak meg. Thomas Nigel, a tanulmány szerzője kiemelte, a regisztrált tüzek száma csupán a jéghegy csúcsa, hiszen sok esetet egyáltalán nem rögzítenek. Különösen az elmúlt 2 év tűzesetei mutatnak extrém kiugrást a hosszú távú trendekhez képest, és eddig soha nem látott csúcsértékeket értek el a tüzek időtartama, az érintett hulladékmennyiség és a keletkezett anyagi károk tekintetében. A fizikai vizsgálatok során több mint 10 tonnányi hulladékot elemeztek ki Steyrország, Tirol és Vorarlberg tartományokból. A környezetvédelmi miniszter meghívására idén júliusban tartották meg a második kerekasztal beszélgetést szakértők bevonásával. Ezen az eseményen az osztrák hulladékgazdálkodási vállalatok szövetsége, a VOEB, egy azonnal alkalmazható, gazdaságilag fenntartható megoldási javaslattal állt elő. Az elképzelés központjában egy olyan cashback rendszer áll, amely pénzügyi ösztönzőt kínál a fogyasztóknak a helyes leadásért. A tervezet alapján a lítium-ion akkumulátorokat kis, közepes és nagy kategóriába sorolnák, és minden egyes darabért 50 cent és 50 euró közötti összeget fizetnének vissza a lakosságnak. Gabriele Julia VOEB elnöke határozottan kijelentette, hogy a helytelenül kidobott akkumulátorok évek óta a legfőbb biztonsági kockázatot jelentik az ágazat számára. Véleménye szerint a legmodernebb tűzvédelmi rendszerek sem képesek megóvni a munkavállalókat és a létesítményeket, ezért kizárólag a pénzügyi ösztönző lehet az a módszer, amely rábírja a fogyasztókat a veszélyes gyújtogatók szabályos leadására. Az új rendszer működésének lényege, hogy az akkumulátor tartalmazó termékek megvásárlásakor egy cashback hozzájárulást számítanának fel, amelyet a fogyasztók az egyenértékű akkumulátorok visszavitelekor kapnának vissza. A klasszikus betétdíjas rendszerekkel ellentétben ez a modell nem csak a jövőben forgalomba hozott termékekre vonatkozna, hanem kiterjedne a már jelenleg is háztartásokban lévő akkumulátorokra és készülékekre is. A pénzmozgásokat egy központi elszámolóház kezelné. A visszaváltást a meglévő gyűjtőpontok mellett a jövő technológiái tennék lehetővé. A 2026-ban készített tanulmány rávilágít a cashback modell elképesztő gazdasági hasznára. Herwig Schneider, a tanulmány szerzője szerint a rendszer bevezetésétől számított mindössze 5 éven belül mintegy 480 millió euró értékű tűzkár megelőzésére nyílna lehetőség. Ez az összeg megóvná a háztartásokat, az önkormányzatokat és a vállalatokat is a költségnövekedéstől, elkerülhetővé téve a hulladékszállítási díjak drasztikus emelkedését. A károk megelőzése és a visszatérítések révén növekszik a háztartások vásárló ereje. Ha ennek az összegnek csak egy része további fogyasztásba áramlik, a makrogazdasági hatások kiemelkedőek lehetnek. A tűzbiztonság mellett a nyersanyagok Európában tartása is kulcsfontosságú. Az uniós előírások szigorú célszámokat határoznak meg. 2030-ra a hordozható készülék akkumulátorok begyűjtési arányát 73%-ra kell emelni. Ausztria jelenleg mindössze 53%-os arányjal rendelkezik. A kutatások egyértelműsítik, hogy ösztönző rendszer nélkül ezt a kvótát nem lehetne elérni, a cashback rendszerrel viszont Ausztria még túl is teljesíteni a célkitűzést. A magasabb begyűjtési arány ahhoz szükséges, hogy a lítium-ion akkumulátorokban található kritikus nyersanyagokat, mint a lítium, a réz, a nikkel, a kobalt és a mangán sikeresen újra lehessen hasznosítani, csökkentve az Európán kívüli országoktól való függőséget. Minden egyes begyűjtött akkumulátor javítja az erőforrás hatékonyságot, erősíti a körforgásos gazdaságot és fokozza Ausztria ellenálló képességét. A környezetvédelmi miniszter szerint az eddigi információs kampányok folytatása mellett fel kell gyorsítani a konkrét intézkedéseket. A nyitott műszaki, jogi és gyakorlati kérdések tisztázása érdekében egy speciális munkacsoportot hoznak létre a hulladékgazdálkodás, a kiskereskedelem és a gyártók részvételével. Céljuk a biztonságos visszavételt szolgáló kísérleti projekt konkrét kialakítása. Kedves hallgatóink, mára ennyi, egy hét múlva ismét Zöld Zóna.
0: Zöld Zóna. Zöld hírek a nagyvilágból.
2: MMR.
0: A mi rádió.

Az volt a Búcsúzik a nyár az Apostoltól, mi viszont még nem búcsúzunk. A folytatásban érkezik a 100 fok Celsius, a Tubitorna, Tubit keresztes Ildikó zenéje, na meg az új hét zeneszáma is, úgyhogy érdemes lesz a folytatásban is velünk tartani. Pontban 6 órától pedig nem más, mint az új hét magyar nótája választás várja önöket, úgyhogy ha tehetik, akkor maradjanak velünk a folytatásban is.

0: Podgyász. Úti célok turista szemmel.
1: Az egyik legnépszerűbb látnivaló a Magyar Szent Korona és a koronázási jelvények hiteles másolata. Egyébként sokan meglepődnek, amikor megtudják, hogy az eredeti koronát hosszabb, rövidebb időszakokra valóban a visegrádi várban őrizték.
2: Következő adásunkban Borsos Flórával Visegrádra, a magyar királyok egykori városába kalauzoljuk Önöket. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor.

0: Hallgassa a Muravidéki Magyar Rádiót bárhol, bármikor. Töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető.
1: A hét magyar nótája.

amit egyszer megálmodtam, igen. Egyetlen egy boldog percért, jaj,

2 perccel vagyunk 6 óra után, és ahogy azt az imént hallhatták, szólt az eddigi 7 magyar nótája. Most pedig ismét eljött az esély, hogy megszavazzák, hogy melyik legyen a legújabb. Ma is 3 választható nótánk van, és lássuk is azonnal az elsőt. Madarász Katalintól fog szólni, a nyáron vályogot vetek.

És az három versenybe szállt nóta közül már hallhattuk is az elsőt. Érkezik azonnal a második, ez pedig nem más, mint Pataki Istvántól, az esti égen ragyognak a csillagok.

Ez volt tehát a második választható nótánk, és érkezik is azonnal a mai este harmadik javaslata, ez pedig nem más, mint Boros Jolántól, a Szép a szőke, szép a barna.

0: Paznik.
1: Igen.
0: És lenne kérdésem, öreg idő, szálló idő.
1: Öreg idő, szálló idő?
0: Igen.
1: Rendben, szólni fog akkor a nőtől. Köszönjük szépen, hogy telefonált, és további kellemes estét kívánunk.
0: Köszönöm, Tamara, és minden jót a viszonthallásra.
1: Viszhall. És van még telefonálónk. Haló, haló. Szép jó estét kívánok.
2: Beisinger József vagyok, Csurgóról.
1: Üdvözlöm.
2: Szeretnék szavazni a másodikra.
1: Egy szavazat a másodikra, tehát igen.
2: Szeretnék meghallgatni Simándi Józsáktől Hazám, hazám, te mindenem.
1: Hazám, hazám, és hogy volt a vége?
2: Te mindenem.
1: Te mindenem. Egy pillanat, csak megnézzük, hogy megvan-e a zenetárunkban. Mit is mondod, hogy ki az előadója?
2: Simándi.
1: Egy pillanat, hát egyelőre erősen úgy tűnik, hogy nincs meg. Esetleg egy másik nótát, hogyha ezt nem találjuk.
2: Szép vagy gyönyörű vagy Magyarország.
1: Akkor a szép vagy gyönyörű vagy Magyarország, ez meg, ha minden igaz, akkor már a meg lesz, úgyhogy szólni fog. Rendben, szólni fog a dal, akkor
2: köszönöm ez az utóbbi. Szépen, további szép napot kívánok, elit csókolom.
1: Mi köszönjük, hogy telefonál, további kellemes estét kívánunk. És van még egy telefonálónk. Haló, haló, szép jó estét.
3: Igen. Csokolom, kedves Tamara, én Béla vagyok Gutorföldéről.
1: Üdvözlöm.
3: És ketten szavaznánk a második nótára.
1: Kettő szavazat tehet a második igen. nótára, igen.
3: És azt a nótát szeretnénk hallani, hogy hosszú lábú gólyamadár, mondd miért repülsz délre, Jákó Vera előadásában. Tehát hosszú lábú gólyamadár, mondd miért repülsz délre, Jákó Vera.
1: Jákó Verától a hosszú lábú gólyamadár. Hát egyelőre úgy tűnik, hogy nem lesz meg ez a nóta, de mindjárt meg tudjuk
3: lenni,
1: biztosan.
3: Már kértem,
1: de megvan.
3: Megvan. Na jó, köszönöm, vigyessek.
1: Mi köszönjük, hogy telefonált, és további én kellemes
3: köszönöm,
1: estét kívánunk.
3: Köszönöm szépen. Szép estét kívánok maguknak.
1: Viszhall.
4: Halló, halló.
1: Halló, jó estét.
4: Jó estét kívánok, üdvözlöm kedves Tamara Németné, Klári vagyok Zalaegerszegről.
1: Üdvözlöm.
4: Én szeretnék a másodikra szavazni.
1: Még egy szavazat a másodikra, igen, és milyen nótát küldhetünk?
4: És kérem szépen, messze van a kicsi falum, de a tornya mégis ide látszik.
1: Messze van a kicsi falum, de a tornya mégis ide látszik. Rendben, szólni fog a nóta. Köszönjük
4: nagyon
1: szépen
4: köszönöm
1: a telefonát.
4: Nagyon köszönöm, és minden jót a stúdióba és a hallgatóknak.
1: További kellemes estét kívánunk
4: minden
1: mi is, viszhall. És ha minden igaz, akkor már vannak friss telefonhívásaink is. Haló, haló, szép jó estét kívánok. Haló, halljuk egymást?
5: Jó estét kívánok, Tamara, Erzsi vagyok, Pacsáról.
1: Üdvözlöm.
5: A második nótára szeretnék szavazni.
1: Még egy szavazat a másodikra.
5: Kovács Apolóniától szeretném meghallgatni, vallomásra küldöm a szívemet.
1: Tehát Kovács Apolóniától a vallomásra küldöm a szívemet?
5: Igen, igen.
1: Rendben, szólni fog a nóta. Köszönjük szépen, hogy telefonál, további kellemes estét
5: én
1: kívánok.
5: Én is köszönöm szépen, további szép napot kívánok.
1: És üzenetben is érkezett egyébként szavazatunk, Máté szavazott a harmadik nótára, ő pedig Dóri Józseftől szeretné hallani a 9-et ütött az óra, este van című nótát, és már van is telefonálunk. Haló, haló, szép jó estét! Közben úgy tűnik, hogy sajnos a telefonálunk letette, de azért továbbra is várjuk hívásaikat. Haló, halljuk egymást, jó estét!
6: Halló?
1: Halló, halljuk egymást?
6: Halljuk, halljuk, igen.
1: Szép jó estét kívánok.
6: Hagyjon is, te jó estét. Szavazok a másodikra.
1: Még egy szavazat a másodikra, igen.
6: Igen, és a csillagfényes nyári estét szeretném kérni, és adom a betítő is szavaz. Köszönöm szépen.
1: Rendben, köszönjük, hogy szavazott.
7: Halló, szia Tamara.
1: Halló.
7: Szeretnék szavazni én is a másodikra.
1: Még egy szavazat a másodikra.
7: Én szeretném kérni a balatoni halászlegény az én szívem párja. Magyar nótát. Egyik este volt.
1: Balatoni halászlegény. Egy pillanat, mindjárt megnézzük, hogy megvan-e még, és megvan, úgyhogy szólni fognak akkor a kért nótát. Köszönjük,
7: köszönjük
1: szépen, hogy telefonáltak. További kellemes estét.
7: Viszont kívánjuk. Köszönjük szépen.
1: És van még telefonálunk. Haló, haló. Szép jó estét kívánok.
8: Jó estét kívánok. Üdvözlöm, drága.
1: Üdvözlöm.
8: Valéria vagyok, Zalaegerszegről.
1: Tessék mondani.
8: Harmadikra szeretnénk a gyermekemmel ketten.
1: Tehát akkor kettő szavazat a harmadikra, igen, és milyen nótát küldhetünk?
8: Igen, öreg primás stégy hangfogót.
1: öreg, prímás,

0: Hogy volt továbbra?
1: Tégy hangfogót hegedűtnek mind a négy húrján.
0: Rendben, szólni fog a nóta. Köszönjük szépen, hogy telefonál. További kellemes estét kívánunk.
1: Én köszönöm, szép estét, Vishal.
0: Vishal. És van még telefonálunk. Haló, haló, szép jó estét.
2: Szép üdvözlet Tamara önnek és a Tominak a stúdióban.
0: Üdvözlöm.
2: Én pedig szavaznák a másodikra. Én egy notát pedig kérnék, megőrzöm az emlékedet a szívembe zárva.
0: Tehát megőrzöm az emlékedet a szívembe zárva. Ez is szólni fog. Köszönjük szépen, hogy telefonált. További kellemes estét kívánok.
2: Nagyon szépen, megköszönöm, és a viszont hallásra.
0: Viszhall.
2: Hívj.

0: A közben ismételten érkezett üzenetben szavazatunk, László a harmadik nótára szavazott, és visszajár a Kisfalomba, ezt a nótát kérte tőlünk, és ha minden igaz, közben érkezett újabb telefonhívásunk. Haló, haló, szép jó estét!
1: Jó napot kívánok!
0: Üdvözlöm!
1: Mária vagyok Berzenszéről, és a második nótára ketten szavazunk.
0: Tehát kettő szavazat a második nótára, hoppá, már lett is 10, és milyen nótát küldhetünk?
1: Takács Bélától szeretném kérni, Fergeteg dult, vihar tombolt.
0: Tehát Takács Bélától a Fergeteg dult, vihar tombolt?
1: Igen.
0: Sajnos ez a nótánk csak más előadótól van, így is megfelel majd?
1: Nagyon, igen.
0: Rendben, akkor szólni fog a nóta. Köszönjük szépen, hogy telefonált, és további kellemes estét kívánunk.
1: Viszont hallásra önöknek is.
0: Viszhall. És már van is egy újabb telefonálunk. Haló, haló, szép jó estét kívánok.
2: Jó estét kívánok.
0: Üdvözlöm. Tessék mondani, melyik nótára tetszik szavazni?
2: Üdvözlöm, kedves Tamara, a kettesre szeretnék szavazni.
0: Tehát egy szavazat a másodikra?
2: Igen, és kérem szépen, Van egy szőke asszony című dalt, kérem szépen.
0: Van egy szőke asszony, így volt, ugye?
2: Igen.
0: Rendben, szólni fog akkor. Köszönjük szépen, hogy telefonált, és további kellemes estét kívánunk.
2: Köszönöm viszont.
0: Viszhall.

0: És már a következő telefonálónkat köszöntöm. Haló, haló, szép jó estét kívánok!
1: Üdvözlöm, Tamara!
0: Üdvözlöm!
1: Magdi vagyok Lentiből. Én szeretnék szavazni a párommal a már harmadikra, és szeretném kérni azt a szép nótát, hogy Lent a Maros partján.
0: Lent a Maros partján, tehát ez volt a nóta. Kívánság és kettő szavazat a harmadikra, ugye?
1: Köszönöm szépen, igen. Szép estét, viszont hallásra.
0: Mi köszönjük, hogy telefonált, és további kellemes estét kívánunk.
1: Köszönöm, viszont.

És még egy szavazatra maradt helyünk, ez pedig akkor Zsanett szavazata lesz, aki édesanyjával a második nótára szavazott, és azt a nótát kérte tőlünk, hogy egy asszonynak 9 a leánya. Ez pedig akkor csak egy dolgot jelent, az új hét magyar nótája nem más, mint Pataki Istvántól, az esti égen ragyognak a csillagok.

Kedves hallgatóink, lassan a nóták véget érnek, mi pedig búcsúzunk. Király Boglárka válogatta a zenéket, Király Tomislav volt a délutáni hangtechnikus, a mikrofonnál pedig Gönc Tamara műsorvezetőt hallhatták. Ne feledjék, 9 órától várják önöket a Lándvai vár udvarán, a rövidfilmek Bográcsára, úgyhogy ha az esti órákban nem az MMR-rel tartanak, akkor legyenek ott a filmvetítéseken. Nálunk pedig a nóták után esti mese, 8-tól a terepjáró, 9-től a csodálatos világunk ismétlése, az esti műsor folyamán pedig jobbnál jobb zenék várják még önöket. További kellemes estét, további kellemes rádiózást kívánunk mindjájuknak.

0: Ábrahám Klaudia, Kelep Elek meséi. Ki készítette a tortát? Elek szülinapra kapott meghívást, és eltervezte, hogy egy finom tortát fog vinni ajándékba. Mivel azonban nem tudott sütni, megkérte Rozita Liba mamát, hogy készítsen egyet helyette. Rozi örömmel elvállalta a sütést, azzal a feltétellel, hogy a gólya legyen mellette, amikor készül a sütemény. Így is lett. Szombat délután Rozi konyhájában Elek leült egy sámlira, hogy onnan figyelje a munkát. A lúd egyszer csak megszólalt. Kérlek, törd fel a tojásokat, amíg én kimérem a lisztet. Elek szót fogadott, Rozi pedig megdicsérte, és a kezébe nyomott egy kisebb tálat. Tessék, itt a vaj és a cukor. Ezt keverd a tojásokhoz, légy szíves. Elek ezt is megtette. Aztán jött a következő kérés, majd az újabb. Mindjárt meg is leszünk, már csak egy kis citromhéj kell bele. Reszelnél? Kérte a gólyát. Remek, most add ide a tálat, hadd nézzem, milyen lett a tésztánk. A Liba mama gyors mozdulatokkal kevert néhányat a nyers masszán, majd torta formába töltötte. Amíg ez megsül, elkészítjük a krémet is, mondta. A krémkészítés ugyanúgy történt, mint a tésztánál. Amikor Elek mindennel végzett, Rozi leellenőrizte. Ez nagyon finom lett. Ha megsült a tészta, akkor ketté vághatod és belekenheted a krémet. Rendben, bólogatott a gólya. Amikor elkészült a torta, a Liba mama így szólt. No lám, még hogy te nem tudsz sütni. Elek nem értette Rozikát.
1: Hát nem is tudok,
0: vágta rá. Nem, hiszen végig te csináltál mindent, kacagott a lúd. Gyere el máskor is. Legközelebb rétest sütünk.
2: Itt a vége, most jövünk le. Szép volt, másen volt. Jó éjszakát, gyerekek.
3: Jó éjszakát.
4: Szép álmokat.
5: Szép álmokat.
6: MMR.

0: legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.
2: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.

0: Köszöntöm a hallgatókat! A Lavina Kultúrklub szervezésében községi támogatással negyedik alkalommal szervezték meg a rövid filmek bográcsa filmes estéket a Lendvai várudvarán. A koronavírus kényszer helyzetéből született, majd azt túlélő vetítés értékes alkotásokkal várta ezúttal is a látogatókat. A válogatást Horváth Áron filmrendező válogatta, amelybe 2 szlovén és 7 rangos nemzetközi filmfesztiválon is díjazott rövid film szerepelt. Botka Ágnes összeállítása következik.
1: Az idei válogatás az egy kicsit ilyen necces volt azért, mert valójában azt találtam ki, hogy egy konkrét témát állítottam célpontnak, tehát nyár, tenger, vagy bármi, ami vízzel kapcsolatban, és akkor, mivel ez egy ilyen szűk dologról volt szó, nehezen találtam ilyen filmeket, úgyhogy a végén egy kicsit feladtam, de útközben sikerült egy-két ilyen filmet összeszednem, úgyhogy szerencsére az alap ötlet az még mindig az, hogy az egy rövid filmek bográcsa, és abban mindent bele lehet dobni, és akkor így egy ilyen vegyes válogatás lett a végén belőle, de aztán, amikor összeállítottam a programot, akkor mégis kialakul egy ilyen vonal, ami végigvezeti a nézőt. A másik fontos dolog az, hogy, tehát, hogy lokális és hogy környékbeli filmek is legyenek, tehát az minden évben fontos, hogy Szlovénia, Magyarország is része legyen ennek, meg hát a szomszéd Horvátország. A többi film az meg, ami külföldi, tehát a francia, van egy francia filmünk, egy spanyol filmünk és egy amerikai filmünk. Ezeket azért választottam, mert valójában fontosnak találom azt, hogy nemzetközi filmeket is bemutassunk, amelyikek tényleg talán magasabb költségvetéssel dolgoznak, egy kicsit magasabb szinten, és talán egy picit, tehát olyan fesztiválokon vannak bemutatva, tehát világszintű fesztiválokon, Cannes, Berlin, Clermont-Ferrand és hasonló. Rövid filmeket általában fiatalabb rendezők szoktak készíteni, mert a pályakezdés az rövid filmmel kezdődik, de itt most van közöttük olyan már befutott, vagyis olyan alkotók, mondjuk rá azt mondom, hogy ez az amerikai film, meg ez a francia film, hogy ez olyan alkotóktól száll, akik idősebbek, tehát jó felnőtt emberek. Ez a 2 dokumentumfilm között van bizonyos korszakváltásról van szó, az inventárban egy belgrádi épületnek a lebontásáról van szó, miközben a Lendvai dokumentumfilmben, ami a naftának a történetét mutatja be, ott is egy ilyen visszatekintés, ami valójában egy időszaknak a dokumentálása.
2: Nyilatkozta Horváth Áron, akitől a filmek vetítésének lehetőségét is megkérdeztük.
1: Tehát van egy magyar film és egy szerb film, a Reka, a folyó és Fütyül a halál, az mind a 2 az diplomafilm, tehát egy egyetemista filmeknek a bemutatásáról van szó, tehát itt is van egy közös, egy párhuzam. Különben pedig személyesen lépek velük kapcsolatban, mondjuk rá ezek a külföldi filmek, azokat pedig egy agenció képviselt. Itt jogdíjat kell fizetni, de bemutattam, hogy milyen alacsony költségvetéssel dolgozunk, és hogy valójában ingyen megkaptuk az engedélyt ehhez. Tehát így valójában nagyon flexibilisek, de mondjuk rá ezeknek a filmeknek ez a szlovén premierje, tehát hogy itt lesznek először bemutatva Szlovéniában. Miközben mondjuk ez a horvát film, nem ami ezt, az már a tavalyi Izolai Fesztiválon is volt vetítve.
2: A rövid film műfaja nem mindenhol egyformán értékelt, holott
1: külföldön a rövid film az nagyon populáris, például a Franciaországban, nagyobb országokban, Németországban nagyon sokat fektetnek bele, mert ez egy nem csak kiinduló pont, hanem egy külön irányzat. Mi nálunk ez tényleg többnyire egyetemisták, de érdekes, mondjuk rá lengyeleknél nem támogatnak, tehát hivatalosan nincs rövid film támogatás, kivéve az egyetemistáknál. Én szerintem fontos azért, mert egy külön formátum és nagyon-nagyon nagy szabadságot tud nyújtani a kezdőknek, még nem csak a kezdőknek, hanem olyan, mint a vár. Mondjuk rá, tehát, hogy a rövid filmben olyan pillanatokat, vagy egy olyan történetet tudsz elmondani, ami attól lesz egyedi, hogy ilyen tömör.
2: Az est vendégével, Domen Martincsics rendezővel, aki képzettsége szerint operatőr is, Meszelics Júlia beszélgetett. A Szobatárs című filmjéről, amelyik vizsgafilmként készült. Az alkotó a témaválasztásról a következőket nyilatkozta.
3: Hiszem, hogy si student, azért már kadarkoli szív tiszi tocski, koszati nekad dráma.
4: Amikor egyetemista vagy, akkor, ami veled történik, az drámai erővel bír, még az apró dolgok is. Függetlenül attól, hogy ezt mások milyennek látják. Sokszor éppen ezek az apró drámák a legnagyobbak. Ahhoz, hogy valamit elmondj, bemutass vagy kifejez, elvihet egészen más irányba is az elképzelésed, miközben teljesen világos, hogy azt miként lehetne egyszerűen visszaadni. Vagyis úgy tűnik, mintha csak magától megtörténne.
3: Jasno, kako to narest, oziroma sem zdi se kot da se zgodi samo od sebe.
2: A Lavina Kultúrklub és csapata kitett magáért, hogy hangulatot teremtsen a vetítéshez. Erről ma este is meggyőződhetnek. A vetítés 9 órakor kezdődik, és lehetőséget ad Tóth Teodor, a Láng egy olajvállalat története című dokumentumfilm megtekintésére, amit a szerzővel való beszélgetés követ. Emellett további értékes alkotásokat láthatnak a nemzetközi produkcióból az idei rövidfilmek bográcsán.
5: A jó borhoz nem csak szorgos kéz, de jó hangulat és a hagyományok tisztelete is kell. A csentei szőlőhegyen hangos kelepelés törte meg a csendet. Idén is a hagyományok szerint felállították a kelepelőt, és pedig a Szakács család pincéje és szőlőskertje között. A rendezvényről természetesen a borászati játékok és a muravidéki vendégszeretet sem hiányozhatott. Szabó Szuzi riportja.
6: Az idén itt lesz a kelepelőállítás. Ez egy tradicionális hagyomány, ami minden éve meg van tartva. Úgy döntött a tagság, hogy az idén itt lenne eltartva. Már régen beszélgettünk az elnökkel, hogy itt tartanánk, hogy van helyiségünk is, még nagy terület, aztán már kérgette, de ha bár ilyen rossz állapotban van a pincénk is, már kicsit szégyellettem, hogy itt tartjuk, de nem bírtam kikerülni ezt.
7: Milyen szimbolikája, milyen jelentősége van egy kelepelőnek ilyenkor augusztus közepén?
6: Fölállítjuk a kelepülőt, hogy elzavarja a madarakat, hogy ne egyik a szőlőt, azért egy szőlőt.
7: Fából készült ez a kelepelő?
6: Igen, fából és vasból. De ha bár nem régen vettük ezt a szőlőt, úgyhogy már volt a előbeni tulajdonnak ez, és fő van állítva egész éven, de légködjük, hogy ne kelepüljön egész éven, mert zavarja a szomszédokat. Már télen is tekernie, hogyha úgy lenne. Úgyhogy ma engedtük le. Ez nagy kelepülő. Mert benn vagyunk a völgybe, hogyha kicsi lenne, nem kapna elég szelet, nem lenne neki funkciója.
7: Hangja is lesz neki akkor?
6: Én remélem, hogy ma kicsit fúj a szél, hogy még tekeri.
7: Említette, hogy a kelepelő a szőlőt védi a madaraktól, vagy ne szedjék le ugye a szőlő fürtről a szemeket. Milyen lesz az idei idény? Mire számítanak?
6: Előbb fog lenni biztos a szüret, mint más éveken. Tavaly is előbb volt az időjárás miatt. Habár nincsen eső, szerintem nem fog olyan szaftos lenni a szőlő. Nálunk javából ez a olasz rizling van. Van több helyen szőlünk, nem csak itt a pincina, 4 helyen van még, úgyhogy javább mi ilyen fröccsbort csinálunk. Száraz, félszáraz borokat.
7: Mekkora mennyiségben?
6: Hát pillanatnyilag 75 át dolgozunk. Lehet, hogy sok is, még nem is. Munkából sok biztos. Most telepítettünk új ütetvényt itten, ebből van 1000 tőke, ez is olasz rizling. Most meg is próbáltunk egy 200 tőkét, aztán a hibridet. Sokan, hogy kitartósabb, jobban kitartósabb a betegségekre. Szőlő nagyon szép, de nem lesz neki leve, nincs csapadék. Nincsen betegség, ez a lisztharmat, még a peronospora nincsen. Jobban ez a sárgaság, ez teszi tönkre a tőkiket.
7: Valakinek tovább tudja ezt adni, ezt a hagyományt a családban? Ugye említette azért, hogy vásároltak még területeket is.
6: Igen, igaz ez. Én szerintem már nem lenne biztos ennyi szőlünk, mint mennyi van. A fiam ezt nagyon hagyja.
7: Tehát akkor ezért is lát benne egy jövőt.
6: Igen, ő lát benne jövőt. Én még hozzásegítek neki, hogyha ez a vágya, ez a kedve, mert nagyon szeret a szőlőbe dolgozni, az igaz, hogy szeret. Ritkaság a mai fiatalságoknál, hogy ilyen, de én támogatom ebbe, hogyha ez a kedve neki. Mennyit bírok, annyit segítek. Eladjuk így születésnapokra, vagy kocsmákba is adjuk el. Meg rendezvényekre, bálokba, hogyha van valami, valaki születésnapra, mondom, vesz, így.
7: Mondta rádiónknak Szakács Alán, a Csentei Szőlőtermelők Egyesületének tagja. A rendezvényen Farics Doris, egyesületi elnök köszöntötte az egybegyűlteket. Megtudtuk, hogy az egyesületi elnök köszöntötte az egybegyűlteket. Megtudtuk, hogy az egyesület életében

0: Előm, úgyhogy én azt minden éven felállítom, fából készült, hagyományos. Csak most talán madár se lesz annyi, mint a korábbi években, mert hát a szőlők, mondom, nem úgy mutatnak, ahogy elvárná az ember.
1: Milyen idény elé nézünk most ősszel a szőlőtermelés szempontjából? Önnek mi a tapasztalata?
0: Azt hiszem, hogy nem lesz bőszüret. Az időjárás nagyon-nagyon beleszólt ebbe. Tehát az aszály megteszi a magáit. Tartok tőle, hogy nem lesz nagyon így szokás mondani leves és a szőlő. És vannak évek, amikor kedvező az időjárás a szőlőtermelőknek, de most ez most nem mondható el.
2: Szervezőként az Egyesület gondoskodott arról, hogy felejthetetlen programokkal szórakoztatták az egybegyűlt

Fellépett a gyertyánosi Mántrási Népi Együttes, majd a jelenlévők próbára tehették magukat az izgalmas borászati játékokon. A jó hangulatról és az élő zenéről pedig a Duo Sosset gondoskodott. A játékosok értékes nyereményekért versenyezhettek, a vendégeket pedig a Csentei Szőlőtermelők Egyesülete vendégelte meg finom ételekkel és

0: 3-1-re nyert a Celje a Nafta ellen szombaton Lendván, a szlovén labdarúgó élvonal 5. fordulójának nyitó mérkőzésén. Az 1200 néző előtt lejátszott találkozón a vendégeknél Tusa, Dukuli és Zabukovnik volt eredményes, míg a Nafta színeiben Poredos talált a kapuba. Szabó Rudolfot hallják a részletekkel.
1: A regnáló bajnok 3-1-re nyert Lendván. Izgalmas első félidőt láthatott a hazai közönség, amelyben 3 gól is született. A Celje vezetőedzője Vitor Campelos a mérkőzést mindössze 2 olyan játékossal kezdte, akik a keddi Ararat elleni találkozón is a kezdő csapat tagjai voltak. A Nafta bátran játszott, támadotta a Bajnokok Ligája rájátszására készülő vendégek ellen, akik azonban már a 3. percben vezetést szereztek. Tusa lőtte a Nafta hálójába a kapusról kipattanó labdát. Bő 10 perccel később már 0-2 állt az eredményjelzőn. Miután a hazaiak Marosa és Pichler révén 2 nagy helyzetet is kiadtak, a Celje kihasználta a Nafta újabb hibáját. Lavrencsics a Celje tér felén veszítette el a labdát, amely Dukulihez került. Az ausztrál játékos pontos lövéssel mattolta erjáosokat. A Nafta a korai hátrány ellenére folytatta támadó játékát, és fél óra után szépített. A szögletből érkező labdát Poredos fejelte a Celje kapujába, megszerezve ezzel első gólját a szlovén élvonalban. A Celje a 2. félidőben óvatosabban futballozott. A Nafta 60. percben került közel az egyenlítéshez, amikor Freilich hárította Zorica lövését. A 69. percben azonban Zabukovnik 3-1-re növelte a Celje előnyét, ezzel pedig eldőlt a mérkőzés. Lövése Poredos lábán megpattanva került a kapuba. A Nafta sajnálhatja, hogy az első fél időben több nagy helyzetet is kihagyott, míg a Celje hatékony játékkal begyűjtötte a 3 pontot. A Nafta egykor játékosát, a most már a Celje védelmét erősítő Darko Hrkát kérdeztük a győzelemről, valamint arról, mit vár a szerdai szlován elleni BL mérkőzéstől. Elégedettek vagyunk, hiszen megnyertük a mérkőzést. Talán nem vagyunk teljesen boldogok a pontrugásból kapott góllal, azt egy kicsit túl könnyen kaptuk. Ugyanakkor meg kell dicsérnem a Naftát, mert nagyon jól játszott. Mi tettük a dolgunkat, és most már Európára a következő mérkőzésre tekintünk. A Naftának is megvoltak a helyzetei, de talán ez a különbség. Mi kihasználtuk lehetőségeinket, a Nafta pedig szerencsénkre nem. A 3. gólunk pedig szerintem végleg eldöntött a mérkőzést, így megszereztük a 3 pontot. Nagyon jó érzés visszatérni Lendvára, amikor látom, hogy a szurkolók még mindig üdvözölnek, az igazán jól esik. Tényleg nagyon jó érzés itt lenni újra. A szlován ellen nagyon nehéz mérkőzésre számítok, de úgy gondolom, hogy mi is nagyon jól

0: csapat vagyunk. Az ilyen erős együttesekkel is fel tudjuk venni a versenyt, és képesek vagyunk a győzelemért játszani. A Naftától Alex Pichler csapatkapitány, majd Baldomero Herrera vezetőedző értékelt a találkozót. Mindketten egyetértettek abban, hogy az első fél időben jobban kellett volna kihasználniuk a helyzeteiket.
1: Úgy gondolom, az első fél időben egyenrangú ellenfelek voltunk, a helyzetek alapján pedig talán még mi voltunk a jobb csapat. Amikor azonban egy olyan ellenféllel játszol, mint a Celje, minden hibát megbüntetnek. Ők kihasználták a lehetőségeiket, mi sajnos nem. Sajnálhatjuk az első fél időt. A második játékrészben egyszerűen nem azt nyújtottuk, amit kellett volna, és nem sikerült megfordítanunk az eredményt. Valószínűleg egy kicsit elfáradtunk. A másik oldalon pedig ők a legjobb játékosaikat is pályára küldték. Nagyon bő a keretük, tapasztaltak, és minden hibát megbüntetnek. Ez a végén egy pontunkba került. Legalább egy pontunkba.
2: Two different half, maybe in the first half we receive a goal.
1: Két különböző félidő volt. Az első játékrészben már az első percekben gólt kaptunk, és ez mindig megnehezíti a dolgokat. A reakciónk azonban jó volt. Küzdöttünk, helyzeteket alakítottunk ki. Ráadásul néhány igazán nagy lehetőségünk is volt. Talán egy kicsivel nagyobb pontossággal ki tudtunk volna egyenlíteni. A második félidő már nehezebb volt. A cél jobban kontrollálta a játékot. Ugyanakkor szeretnénk fejlődni, és azt akarjuk, hogy a csapat a mérkőzés teljes 90 percében úgy játszon, ahogy azt az első fél időben. Talán azért is voltunk óvatosabbak, mert jobban odafigyeltünk azokra a hibákra, amelyeket az első fél időben elkövettünk. Ugyanakkor nagyon ambíciózusak vagyunk, és azt a fajta agresszivitást szeretnénk megőrizni, amelyet az első fél időben mutattunk, nem csak labdával. Talán több tényező együtteséről van szó. Szeretnék olyan csapat lenni, amely a legapróbb részletekre is odafigyel, mert ezek az ellenfelek elől nagyon könyörtelenek. A hozzáállásunk és a játékstílusunk továbbra is az, hogy támadóan és agresszívan akarunk futballozni. Ezt a megközelítést követjük majd a többi csapattal szemben is.
0: A NAFTA a hatodik fordulóban pénteken az Olimpia vendége lesz. A ljubljanai csapat szombat este hazai pályán egy-egyet játszott a Mariborral. A házigazda Urbáncsics révén szerzett vezetést, a vendégek pedig a 85. percben Zahovics góljával egyenlítettek. Az ötödik forduló ma három mérkőzéssel zárul. Radomlje Alumini, Grosuplje Mura és Koper Bravo.
3: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Botka Ágnes, Szabó Szuzi és Szabó Rudolf összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!

0: Muravidéki Magyar Rádió.
1: Csodálatos világunk.
2: Black boys and black girls will be able to join hands.
3: Dízemi vígunk!
4: Jó napot kívánok, Szabó Márk vagyok. Ez itt ma nem a csodálatos világunk Kósa Ferenccel. Rekordos műsorunk helyén nyáron, ugyanis korábbi Kósa Ferenccel közös sorozatainkból válogatunk egy-egy adást. Tehát ma világunk mozgatói és a Beatles.
5: It is man-made.
6: The history and the destiny of our countries have been...
7: That when you give everyone a voice and give people power, the system usually ends up in a really good place.
1: Világunk mozgatói.
8: A világ legfontosabb emberei. Hatásuk nem mindig volt pozitív, de mindig jelentős. Válogatunk a nagy tettek végrehajtói közt, és nem feledkezünk meg a magyarság nagy alakjairól sem.
4: A 60-as években négy fiatal srác fülbemászó, addig még sosem hallott melódiákkal forradalmasította a zenét. A Beatles négyese a beat és a rock and roll stílusokat olyan tökéletesen aknázta ki, hogy annak egyetlen korabeli fiatal sem tudott ellenállni. A liverpooli gombafejűek olyan karriert futottak be 10 év alatt, amire addig és azóta sem volt példa. Rajongóik önkívületi állapotba kerültek, ha megjelentek a színpadon. A hisztéria a csúcsára hágott. A sikernek viszont megvolt az árnyoldala is. A 60-as évek csillogása után jött a lejtmenet. De ne szaladjunk ennyire előre. Kósa Ferenc az elején kezdi a sikersztorit.
9: A négy liverpooli angol fiú még 20 évesek sem voltak, amikor ilyen iskolai ünnepségeken, bálokon, bulikban énekeltek az úgynevezett Teddy bajoknál. Lényegében Elvis Presley csodálói voltak, zeneileg pedig autodidakta módon képezték magukat, szóval az azt jelenti, hogy önmaguk tanultak otthon, ugye oda-haza, mennyire ezt tehették. A legendás négyes neve, amely 1960-ban jött létre, ugye a Beatles név alatt, John Lennon, ő volt az énekes és a ritmusgitáros, aztán Paul McCartney, basszusgitáros, zongorista volt, énekes, George Harrison, szólógitárt játszott, énekelt is, szitáron is játszott, az egy indiai hangszer. Pete Best volt az első dobosuk, majd később őt Ringo Starr váltotta fel. Meg kell említeni még egy nevet, az pedig a menedzsernek a neve Brian Epstein, hogyha jól említettem, aki lényegében hozzájárult azhoz, hogy a nagy négy, szóval a Beatles-ök egy kohézióban tudtak működni 1960 és 1970 között. Hát sajnos majd később kiderül, hogy Epstein halála után milyen problémák adottak a négy muzsikus között.
4: Mennyire egy egység voltak ők, és ezzel nagy sikert tudtak elérni, de akkor mégse sikerül nekik hosszú távon egyben maradni. Kikezdte őket ez a nagy siker, mivel művészek voltak, hát elég érdekes életmódot is éltek. Ilyen-olyan tragédiák is történnek. A 60-as években, amikor ők megjelentek koncerteken, vagy akárhol, akkor hát főleg ugye a női rajongók akkor szinte ilyen révületbe kerültek. Annyira szigorú, konzervatív életmód volt még ott az 50-es, 60-as években, szigorú neveltetés. Ki akarták adni a rajongók ilyenkor magukból ezt a sok frusztrációt, akkor a zenéjük az legendássá válik. Presleyt megemlítettük, ő pedig ugye Amerikában a Beatles előtt, vagy hát ugyanabban az időben fejtette ki ezt a munkásságát, ami Amerikában volt ugyanilyen kulturális forradalom, mint Beatles Nagy-Britanniában.
9: Hát így van, hogyha már a sikereknél tartunk, ugye, akkor meg kell említeni mindenképpen itt 1963-at, azt az esztendőt, amikor a nagy sikerek íródtak meg, például a She Loves You, vagy a Please Please Me, két számot kellene itt megemlíteni. Aztán a hitparádé úgynevezett brit ilyen hát énekes ranglistán, ugye ezzel a két darabbal jó ideig ők voltak a vezetők, és majd akkor megkezdődtek az egymást felváltó turnék, lemezfelvételek, televíziós adások. Úgymond a Beatlemania Nagy-Britániában 1963. október, pontosan tudjuk 13-án kezdődött el, érdekes, mert akkor adták le élőben a koncertet a londoni Palladium stadionban, ez pedig a televízió is közvetítette. Na és ezután a négy úgynevezett gombafejű fiú megjelenését, üdvrivalgások kísérték Britannia szerte, a fiúk elkezdtek igen jól öltözni, kialakult valahogy az imidzsük, ez pedig mindenképpen Brian Epstein menedzserüknek köszönhetik, és a pénz most már nagy pehelyekben hullott a fiúk úgymond zsebébe, és 1964-ben ellátogattak az USA-ba, egy turnét tartottak. Érdekes, hogy esténként 100 000 dollárt fizettek nekik a zenéért. A repülőtereken több ezer örömittas rajongó várta őket. Ezek is szintén ilyen gomba frizurát viseltek, mint a Beatlesek. Szóval a rajongók már azonosítani akarták magukat a fiatal muzsikusokkal. Ugyanezt történt például Európában, aztán Távol-Keleten, Új-Zélandon. Tehát a Beatles-mánia tört ki, úgymond világszerte. Sikerüknek egyfajta áldozata is lettek, hiszen még az is megtörtént, hogy szállásszobájukat nem tudták elhagyni, nem bírtak belőle kilépni, hiszen a rajongók rohamai ostromolták volna őket meg.

0: Ez az, hogy majdnem, hogy ilyen idegbeteg képek vannak ugye előttünk, amikor szinte szét akarták őket szedni. Nem is lehet ezt talán sokáig kibírni, ezt a fajta rajongást, mint hogyha egyfajta istenek lennének ők. De hát azért még folytatódik a fölfele menetük, a 60-as években mindenképpen, aztán majd ugye a 70-es évekre teljesen eltűnnek. Hát nem tűnnek úgy el, de tudjuk, hogy majd akkor már nem lesznek olyan nagy játékosok. Ilyenkor rengeteg rekordot is megdöntenek, folyamatosak ezek a slágerek, amik kijönnek, és nem csak Angliában, hanem Európa és világszerte is nagyon nagy siker övezi őket, tehát az eladási számokban is ez biztos, és akkor itt megemlíthetünk pár zeneszámot, amit persze majd a háttérbe is bejátszunk.
1: A Michelt, aztán a Yellow Submarine, a sárga víz alatt járó, a Let It Be. Hát John Lennon és Paul McCartney több mint 100 dalt komponáltak, ezek közül pedig a Yesterday-t, szóval több mint 100 énekes adta elő. Minek köszönhető ez a nagy sikerük, mindenek előtt a tehetségüknek, aztán akkor már említettük, hogy a csapat összetartásának, ugye ennek a kohéziónak, majd annak, hogy valami újat akartak létrehozni és elterjeszteni, először Nagy-Britanniában, utána majd világszerte. A zenéjük, főleg az elején pedig egyszerű volt, fülbemászó és igen jó ritmusú darabok ezek. Aztán a szóhasználatuk, szövegeik és az akkori fiatalok mindennapos nyelvhasználatát tükrözte. Azt is mondtam, hogy a Beatles először divatot teremtett, majd a 20. század legnagyobb legendájával vált.

0: Igen, hát ez a divat, ez mindenféleképpen fontos, ugye öltözködésben, beszédben, viselkedésben, mindenféle ugye egy ilyen fiatalos társaság volt, aztán akkor ők nyitottak mindenféle ilyen ezotérikus dolgok felé is már aztán a későbbiekben. Biztos, hogy azért ilyen olyan szerek használatában is, tehát fölmerült, akár tiltott szerek használatában is ők úttörők voltak. Lássuk, hogy hogy tovább, mert ugye mondtuk, hogy a 60-as években voltak ők tényleg a toppon, utána azért már jönnek azok a gondok, ami miatt már ők nem tudnak együtt maradni tovább úgy.
1: Néhány érdekességet böngésztem ki a különböző újságokból, könyvekből. Több ilyen eladási rekordot állítottak fel, így például 1985-ben egy becslés jelent meg, addigra több mint 1 milliárd lemezt adtak el világszerte, na majd 2004-ben ez a szám meghaladta már az 1 milliárd 300 milliót. Hát elképen ez a szám meghaladta már az 1 milliárd 300 milliót. Hát elképesztő egy szám ez. Aztán

tartás, és 7 karácsonyi lemezük jelent meg, ezen kívül 4 filmben is szerepelnek. Na most, hogyha már emlegettük a hanyatlást, hát igen, ez majd 1967-ben következik, sajnos Epstein akkor meghal, ekkor megszülnik ez az összetartó kohézió, a fiúk között létrejönnek az első viták, a band tagjai külön utakon akartak járni, személyes ellentétek is akartak szép számmal. Az együttes rajongói ezért elsősorban Yoko Onót, John Lennon szerelmét hibáztatták. Nem tudom, mi volt itt a háttere, lehetséges ez is. És majd 1970-ben Paul McCartney egy szólólemezt mutatott be, ekkor egy állinterjút jelentetett meg, ahol kérdezőként és válaszadóként az együttes felmorzsolásáról beszélt. Ekkor egyértelműen nem állította, hogy kilép a Beatles-ekből, és John Lennon is cáfolta a közös munka befejezését. A gyakorlatban pedig ezek a nyilatkozatok már lényegében azt jelentették, hogy fel fognak bomlani, hiszen már nem működtek teljes gőzzel, teljes erővel.

0: Igen, tehát érdekes, hogy ez az évtized mennyire az övék volt, de aztán már nem tudtak innen tovább lépni, tehát mondjuk így 63-tól 67-ig volt az az olyan 4-5 év, ami a leginkább, és akkor utána már egy ilyen hanyatlás indul be. Szóló zenészként is azért még sokáig működtek ők, és elég sikeresek is voltak, sőt, Paul McCartney a mai napig is elsősorban ismert. Hát John Lennon viszont ugye elérte egy tragédia, meg George Harrison sincs már közöttünk, Ringo Starr viszont még velünk van, hát egy pár mondatban akkor a további sorsukról a Beatles-eknek.
1: John Lennon karrierje mellett békeaktivista is volt, író, színész, festőművész. Érdekes, ugye, hogyha belegondolunk, hogy hány emberről beszéltünk a műsorainkban, akik a festészettel foglalkoztak, Churchillről beszéltünk, sőt Adolf Hitler is foglalkozott vele. Szóval ezek az embereknek több ilyen érdeklődési útjuk volt. Sajnos van, aki jó utat választott, sajnos van, aki nem megfelelőt. Például, mint Adolf Hitler. Na most visszatérve John Lennonhoz, 1980-ban egy Mark David Chapman nevű rajongója gyilkolta meg New Yorkban. John Lennon mindössze 40 esztendős volt ekkor. Hát a következő, aki sajnos már nincs közöttünk, George Harrison. Ő még a Beatles tagjaként kezdett érdeklődni az indiai zene és a hinduizmus után, szóval a hindu filozófia után. Hát tudjuk, hogy az a hindu filozófia milyen egy színes gondolat, világot ábrázol, és érdekes tanulmányozni. Később az együttes felmorzsolása után szóló karriert folytatott, filmproducerként is tevékenykedett, 2001-ben hunyt el, hát mindössze 78 esztendős volt.

0: velünk van, ők most már azért igencsak magas életkornak örvendenek, továbbra is ugye fogalmak a zene világában.
1: Hát igen, Paul McCartney napokban 78 éves, 70-es években a Wings zenekarnál működött, majd később szóló karriert folytatott, gyakran fest, érdekes, megint ugye a festészetről beszélünk, aztán támogatja a különböző állatvédő szervezeteket, a taposaknák felszedésére irányuló kezdeményezéseket, szóval nagyon egy humánus szeméről van szó, lelkes híve a vegetarianizmusnak is, és az utolsó élő, a nagy négy közül a Ringo Starr, a dobos. Igen, egyszerű személyiség, talán ő jött ki legjobban a zenekar többi tagjaival, mert nem komplikált sosem. A felbomlás után szóló karriert folytatott, több filmben is szerepelt. Hát érdekes adatot fedeztem fel a világhálózaton, hogy második felesége, Barbara Bach, színésznő és modell, és a legérdekesebb szerepe, mármint a Barbarái alkotása, a James Bond lány, aki szeretett engem című filmben, ő szóval a Bond egyik szerelme. Hát napjainkban Ringo Starr, a világhírű dobos, 80 esztendős, hogy Ringo Starrnak, mint Paul McCartneynak, azt kívánom, hogy sokáig még legyenek az élők sorában, sokáig még hallgathassuk zenét. Természetesen a többi Beatles tagjai zenét is hűségesen és nagy örömmel fogjuk hallgatni.

Világunk mozgatói, a világ legfontosabb emberei. Most megismételtük a 2020. október 30-ai epizódot, amelyben a Beatlesről meséltünk. Egy hét múlva pedig újra Világunk mozgatói és Coco Chanel. Kósa Ferenccel már itt búcsúzunk, szép napot kívánunk!

Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja. Aki ihletből van, aki

Bente története. Egy emberi, aki arra született, hogy vadásszanak rá, mint egy állatra, mert szegény volt. De nem törődött bele sorsába, és mára visszakapta becsületét.

Moravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

hogy jó napom legyen. Egy a rossz időkre kell, egy, hogy jól aludjak el.